Ebrakod, 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

Csak slágerek és sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk!

0: tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

karomban pakott vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Dalok, amik emlékeznek.

zenénk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Képzeld el, én ma idefele jövet eltévedtem.
2: Na ezt akartam kérdezni. Drága hallgató.
1: Hány napja járok?
2: Hát, nézem így a... Reggel így rezeg a telefonom, mert nyilván a hang az le van véve. Nézem, 5:26, csak 6 körül érek, eltévedtem.
1: Ez tényleg elég hangzik.
2: Így, végül is.
1: Gyere csak.
2: Nem tudom, vagy most próbáltál először víz nélkül megérkezni, vagy nem tudom, vagy hogy sikerült. Elfelejtetted, merre van az autópálya, vagy az autópálya lehajtó után a stúdió. Na, mesélj, hogy történt ez?
1: Nagyon nehéz a sztori, tehát a múlt héten figyelmeztettél rá azzal, hogy mész kereket cserélni, hogy ideje volna. Tehát, hogy lehet, hogy már nem a téli gumit kéne fönhagyni a kocsin. Na, de ilyenkor jönnek a bajok. Kiderül az, hogy hát elég sokat megyek, akkor kéne olajcsere. Na, de hát az is zavar egy kicsit, hogy az egyik lámpám nem ég. Még jobban zavar, hogy nem működik a jobboldali ablak. Tehát, hogy így elkezdtünk beszélgetni a szerelővel, hogy akkor miket kell megcsinálni, és végül arra az eredményre jutottunk tegnap, hogy oké, akkor kocsi marad nála. Mivel a lovas bejövetelre még nem készültem fel, bár egyébként tervben van.
2: Azért azt így megnézném, egy ilyen pintér tenyásan, hogy belovagolsz. Mondjuk lehet, hogy a filmesztelenül csinálna, azt inkább ne azt engedd el, de hogy úgy, tehát hogy ezzel a igazi magabiztossággal, hogy olyan tenyásan.
1: Hát a grafikusunk már készített rá, hogy összvérrel nem, mert ez a velencei tónál rámegy a tóra. Tehát, hogy onnan betelefonálok, hogy bocs, de most még itt iszogatunk a tónál, az lehet, hogy nem jön be. Mindegy, kölcsönkocsi kellett hirtelen. Úgyhogy kaptam egy nagyon kicsi, nagyon cukit, nem rózsaszín, de tényleg olyan, hogy így felfele kilógok belőle, de egyébként nagyon aranyos autó, viszont nincsen rajta matrica. Na, annyira meg már vagyok spúr, hogy nem veszem meg emiatt a két nap miatt a matricát, úgyhogy megpróbáltam idejutni kis utakon. És rájöttem arra, és most röhög ki, ha akarsz, gúnyolj, ha akarsz, rúgj belém, hogy még hazafele meg annyiszor használom az egyest, mert egyébként sokkal jobb hazajutni arra. Visszafele nem találok el rajta.
2: Mondja ezt egy budaörsi gyerek. Tehát azért ezt tegyük még hozzá, jó? Hogy azért most Budapestről jársz, de Budaörshöz van egy elég masszív kötődés, tehát kvázi úgy kéne ismered, mint a tenyeredet. Na most a Budapest-Budaörs onnantól kezdve elrontani azt, hogy Tatabányára gyerünk, egy úton kell így végig menni, az nem egyszerű.
1: Mentségemre szolgáljon, hogy további bonyodalmakat okozott, hogy pesti matrica van, tehát az M1-esen azért mehettem valameddig, és én nem mertem eljönni Bicskék, bár azt hiszem most már így utólag, hogy eljöhettem volna.
2: Szerintem is.
1: Hanem megpróbáltam előbb lejönni, na ott bejutottam egy ilyen gyártelepre, ahol Bruce Willis forgatott a helikopterrel, és Frankon az forgatott, tetszett. Aztán onnan visszajöttem, ott volt két körforgalom, bejutottam valami irodaház parkolójába, ott nem értették, miért vagyok bent. Aztán visszakeveredtem az M0-esre valahogy, onnan az M1-esre, és aztán már bátran eljöttem Bicskék, hogy oké, most már minden borul. Próbáltam kamionokhoz közel menni, hogy ne lássa a kamera a rendszámtáblát, meg ilyesmi, amennyire lehetett. A kamionosok se értették, mit csinálok. Ott lejöttem, és akkor onnantól az egyesen bedöcögtem.
2: Ádi, nem tudom, hogy mondták-e, de vannak ilyen baromi nagy zöld táblák, rajta mindenféle információk, hogy ha erre mész, merre jutsz. És hogy kvázi azt kellett követned, hogy rég, hogy egyes főút, utána meg az, hogy Tatabánya. Ennyi.
1: És a becsapós.
2: Ja, értem. Tehát téged azért nehogy már félrevezessen. Hát, nem. Holmi információs tábláknak hinni.
1: Jaj, basszus, de ott az irodáznak az udvarában ott nézték, hogy kerültem ide, és miért állok a sorompó mögött, és hogy kerültem a sorompó belső oldalára. Én se annyira értettem.
2: Legalább valami szép irodista lányt hozhattál volna magaddal. Tehát, hogy valami hasznod legyen már, érted, hogy eltévedsz. Jó, hát fél örülök. Tehát azért kicsit kalandosabb volt a megérkezésed, mint úgy általában, de legalább beértél. Na, közben nézzük a közlekedést.
1: Csak még egy gondolat, mindezt használtam a vészt. Tehát mindezt úgy hoztam össze.
2: Na, hát ez a parádé. Na, mindez történik április 29-én, ugye egy nappal a születésnapom előtt, ami szóba került nemrég, és azt írja Vanessa, hogy jó reggelt, kékbogyóval kapcsolatban van egy szuper fájdalom csillapító is, amire lehet oldattól szükségem lesz. Hát, köszönöm szépen, akkor ezt majd írd meg, légy szíves, hogy konkrétan melyikre gondolsz, mert valóban sose árt, hogy azt mondják, hogy így 40 fölött már, ha valamelyik nap úgy kezd föl, hogy nem fáj valamit, akkor meghaltál.
1: Egyébként azt szoktuk mondani így a műsorokban, hogy hozzatok be nekünk finomságokat, palacsinta, meg mi egyéb. Mostantól hozhatok reggel gyógyszert a Roland bácsinak.
2: De? Nem mostantól, holnaptól.
1: Holnaptól, igen. Szigorúan. Ma még fiatal. Tehát
2: ma még a palacsinta játszik.
1: Közben pedig Péternek van egy kedves üzenete, melyet neked címez. Öreg vagy, Roland, szokj hozzá.
2: Köszönöm szépen, hát még nem.
1: Majd én állandóan megkapom az 5 éves lányomtól, azt írják. Jó, ma még fit vagy, meg fiatal, de majd holnap. 7 fok van egyébként most, 17 lesz, egy kicsit felhős még az idő, de állítólag ma kisüt a nap, aminek örülhetünk majd. Egyébként tudod, hány órakor születtél? Tehát, hogy mikor itt a műsorban leszünk, már öreg leszel, vagy még holnap is nyomsz egyet tiniként?
2: Még holnap tini leszek. Még a reggeli órákban még tini leszek.
1: Nem kaphatod meg.
2: 11 óra valameddig még tini leszek.
1: Oké, ezt jól tudni.
2: Igen, legalábbis ha jól emlékszem. Mert egyébként például a memóriaromlás, az azért ma szóba fog kerülni, ha már így öregszünk, ugye? És hát állítólag nem teljesen a memóriaromlás áll amögött, szerintem mindenki átélt már ilyet, hogy bezárod az ajtót, majd így fél perc múlva elkezdesz gondolkodni, hogy bezártam az ajtót, ugye? Vagy bemész valahova, és hirtelen nem jut eszedbe, hogy miért jöttél? Hát valaki minden nap küzd ezzel az érzéssel.
1: Gondoltam, még gyorsan megbeszélem veled, amíg még emlékszel egy-két dologra. Holnaptól meg ilyen best of lesz, az elmúlt évek sztoriait ismételgeti a Roland. Ismerős lemezek.
2: Azaz, azaz. Na szóval ezt a jelenséget fogjuk egy picit körbejárni.
1: Mit is?
2: Na így, pontosan így fogjuk megtenni. Illetve szóba kerül majd a repülés, mert hogy állítólag felárat kellene fizetniük a hangoskodóknak, mégpedig a Ryanair reggeli járatain.
1: Amúgy ez nekem nagyon tetszik. És ugyanebben a logikában tovább haladva, én ugyanígy felárat fizettetnék emberekkel. Tehát itt behozhatjuk a klasszikus flexelősöbb vonalat, de behozhatjuk a hétvégén reggel füvetnyírókat, de egyéb zajokat is. Tehát, hogy szerintem legyen ilyen zajszennyeződés beárazva, hogyha valaki valamit elkövet, és ne is az, hogy a hatóságnak fizessenek, majd ezt megbeszéljük, hanem annak, akinek ártanak.
2: Na jó, de akkor mondjuk egy repülőgépen akkor a többi utasnak fizetne?
1: Pontosan. És úgy nyilván, hogy aki közelül hozzád, és aki hangosabban hallja, az többet kap, mint aki messzebb és nem hallja.
2: De figyelj, nemrég repültünk, ott volt 2 olyan kisgyerek is, aki nagyon sokszor és nagyon hangosan sírt. Oda kellett volna mennem, és így tartanom a tenyeremet az anyukának, hogy akkor na, tessék csengetni?
1: Nagyjából így, bár egyébként, hogyha felelősségteljes szülők, akkor van baba kötvény, és abból fizetik.
2: De erre kellene valami külön baba kötvényt, nem?
1: Vagy elvehetsz valamit a gyerektől.
2: Nagyon jó. Milyen jó, milyen boldog lettem volna, hogy van egy cumim.
1: A zaj értékében elvehetsz valamit a gyerektől.
2: Figyelj, akkor majd hoznak ételt, jó, akkor ott az egyik adag az enyém. Meg érdemes repülgetni is, de ne legyetek túl hangosak, ugye? Ez nagyon fontos, Ryanairnél legalábbis semmiképp.
1: Igen, drága jó Andink, ha minden igaz, akkor pont ma repül. És őt már nem tudtuk figyelmeztetni.
2: Úgyhogy ha ő hangoskodik, már nem úgy az a típus.
1: Á.
3: Nem, de hogy is
1: most olyan hang. Most tolják félre, és akkor a sokkolóval üti meg ott a biztonsági őröket, hogy mi a baj.
2: Minden cifra mindenféle szavak kíséretében.
1: Nagyjából így ez a terv mára. De képzeljétek el, hogy előfordulhat, és imádom ezt a hírt, hogy felárat kellene fizetni a Ryanair járatain a hangoskodóknak.
2: De várjál, a reggeli járatokon, ugye?
1: Ezt akkor igen, így építeni akartam a dolgot, de igen.
2: De hogy miért pont a reggelin? Tehát, hogy éjszaka jobb, hát akkor meg pont, hogy próbálnál pihenni.
3: De szerintem igen, mind a kettő amúgy azért rossz, hogyha valaki hangoskodik.
1: Tehát akkor reggel se jó, este se jó, de nektek azzal problémátok nincsen, hogy felárat kell fizetni, csak azzal, hogy mikor.
2: Nem, egyébként nem, ne kelljen felárat fizetni, vagy hát igazából én különbséget tennék. Tehát, hogy ki mi miatt hangoskodik. Ha valaki csak azért, mert ő úgy gondolja, hogy ő bulikázik és ordibál, akkor kelljen neki. De az, hogy például ott van egy gyerek, a kicsi gyerek nem bírja
1: azt mondod, hogy azzal, hogy valakinek fájdalma van, az nyugodtan, tehát lumágodért nyöghetsz.
2: Hát akár azért nem tudom, majd megmondom 40 után, jó, ha utazom, hogy mi lesz meg, hogy viselte a derekad.
1: És az lenne korrekt, hogyha nem a hatóság szedné be, hanem azoknak kellene odaadni, akiket zavarsz. Ergo, ha te mellettem ülsz, tehát te hangosabban hallod, hogy én nyögök, akkor
3: jó, Ádi,
1: hogy én sírok, akkor ki mit szokott?
3: Ki mit szokott, jó.
2: Akkor az úgy kellemesebb az első variáció.
1: Hát mondjuk a büntetésem 10 000 forint.
3: Mondjuk, ha annyira közel van, akkor sem annyira.
1: 10 000 forint a büntim, abból te mondjuk 5-öt megkapsz, mert te közel ülsz. A melletted ülő már csak 3-at. A mellett ülő 1500-öt, és akkor így szépen csökken. Aha. Tehát, hogy büntessünk úgy, hogy akiket zavarunk, azok jól járjanak.
3: Hát igen, én akkor beülök egy ilyen bolyba, és akkor mindenki az 5000-est fizeti nekem.
2: És elviseled azt, hogy mindenki hangos, de visszajön majdnem a rep. jegyára.
3: Így.
1: Igen, a tütükésekkel tényleg gond lehet, de azzal nincsen bajuk, hogy beszedik a pénzt, amit ott az italeladásból szereznek. Tehát, hogy ez ilyen érdekes, kettős dolog. Uh-huh. Tehát, hogy nem hozhatsz magaddal, de amit ott vettél, azt már megihatod. És tényleg minden a pénzről szól. Itt felmerültek még dolgok, hogy min lehetne a repülőgépeknek pénzt beszedniük. És volt egy ilyen humorosabb, hogy pénzt lehetne szedni a kartámla, vagy a kartámasz használatért. De van kettő, ami kevésbé humoros, és tényleg azon megy, hogy maximalizálják a bevételeket. Az egyik, hogy már frankon dolgoznak rajta, hogy állóhelyek legyenek repülőgépeken. Ez kicsit olyan, mint egy ilyen bicikli ülésszerűséged lenne, és itt támaszkodsz hátra a falnak. A másik, amin frankon gondolkoznak, azon egy másik társaság egyébként, hogy a repülőgépen való WC használatért pénzt szedjenek. Látjátok magatok előtt a WC-s nénit, ahogy oda kiül a kis tálcájával.
3: Kis sámlival, ahogy szoktuk.
1: Oly rokkal, és hogy gyűjtögeti keresztrejtvényt fejtegetve.
2: Sőt, hogyha viszel fel magaddal fedélzeti podgyászt, hogy azt hogy általában de föntre szokták bepakolni, lehet, hogy azt is úgy kellene kialakítani, nem, hogy ilyen pénzbedobós, csak hogy nyílik ki, tudod?
1: És látom már, igen, és látom már magam előtt a repülőgépen félrehajló magyarokat kepis üvegekkel, ahogy próbálják.
2: Ja, a WC-s szabályt kiátszani.
1: Megoldani, kiátszani a rendszer. Minden esetre maga az irány az nekem tetszik. Tehát, hogy a zajongóktól, meg a csend fertőzőktől én amúgy is szednék pénzt.
2: Na jó, de várjál, viszont akkor fordítsuk meg.
1: Igen.
2: Tehát oké, hogy aki zajong, az fizet. De aki meg végig csendben van, az kapjon már valami jutalmat.
3: Igen.
1: Na. Hát azt a pénzt, amit a zajongók kifizetnek. Szerintem ez teljesen jó. Szórjuk bele egy nagy persejbe, és akkor annak mértékében vehessél ott a nőtől parfümöt.
2: Vagy lehetne egy ilyen kiesős játék. Igen, hangoskodott, oké, akkor önnek hamarabb véget ér az út.
3: Kettes ajtó.
2: Kettes ajtó
3: egyetlennyővel. Egyáltalán nem szólal meg, az megkapja az összesnek a pénzét.
1: Na jó, de ti például...
2: Ez kicsit ilyen Scooby Game Light.
1: Mennyi pénzt lenne az, amitől megnyugodnátok, hogyha szombaton hajnalban egy flexelő vagy egy fűnyírozós felkelt titeket? Tehát egy tízesér azért már jobb a reggel, nem?
2: Á, 20.
1: 20? Én egy tízesér is elkávézgatok meghallgatva a flexét.
3: A flex az...
1: 20?
3: Én nem tudom, hogy van-e idegesítő. De a fúrás.
2: Na jó, nem, a 10 az is oké. Okay. De akkor flexeljen szombaton meg vasárnap is.
3: Legyen eredményes a hétvége.
1: Tehát, hogy van egy pár dolog, amit egyébként én pénzbírsággal sújtanék. Uh-huh. Tetszik.
3: Nekem is.
1: Én büntetném valahogy anyagilag azokat, akik túl közel jönnek az autó fenekéhez.
3: Azt is, igen.
1: Tehát ott raknék be ilyen PayPal rendszert a kocsi hátuljába, az övének az elejére odaraknám a bankkártyát, és hogyha túl közel jön, akkor lecsippantja.
2: Nagyon érzékelős.
1: Aha, és hogyha bizonyos tempó felett túl közel van hozzád valaki, akkor arról leszív.
3: Na, akkor ugyanezt lehetne a boltba sorban állás közben, ami kibelejön az aurádba. Tehát, hogy én ott is szennék.
1: Ez igen, marha jó.
2: Vagy amikor neked tolja a bevásárló kocsit.
3: Igen, az a kedvencem.
1: Ez marha jó, és akkor fölkötöd a hasadra a bankkártyádat, és este megnézed, hogy több jött-e be, mint amennyi kiment.
2: És ha te buktad, akkor aznap te voltál bunkó.
1: Hát akkor másnap ilyen dörgölőzős leszel.
2: Dörgölőzős?
1: Igen, közel mész olyanokhoz, akik gazdagnak tűnnek, és próbálod őket ledörgölni pénzre.
3: Simi.
2: Ja, de tényleg, hát biztos, hallod, a magyar az biztos erre menne. Tehát, hogy tudja, hogy lennének olyanok, akik...
1: Elnézést, hölgyem, bocsánat.
3: Igen.
1: Jó, figyelj, hoztam nektek 5 utast a repülőn. És arra szeretnének kérni titeket, hogy ezt rakjátok top 5-ös sorrendbe. A legrosszabb helyre a legidegesítőbbet, nyilván a legkevésbé idegesítőt meg előre, hogy kinek mennyit kellene fizetnie. Jó? Van egy ilyenem, hogy végig hangoskodó utas, tehát legyen egy ilyen zajongó, de jó, nem feltétlen kell, hogy részeg legyen, lehet ez mondjuk az is, aki csak egyszerűen hangosan beszél az utastársával, de mindent hallasz az előéletéről, tehát minden megvan. Következő. Az ülésedet rugdosó utas, tehát aki csak úgy fér el, hogy ő sem feltétlen bunkó, de
2: igen,
1: az így helyezkedik,
2: igen,
1: így toszogatja a székedet. Oké, akkor van az az utas, ja, és ide vegyük, bocsánat, ebbe a kategóriába vegyük még azt is, aki így hátradönti az ülését,
2: ja,
1: hogy
2: több
1: helye legyen, és akkor az egész sort elrontja. Oké, a következő. Csípős, tojásos és fasírtos szendvicset a közeledben evő csámcsogó utas.
2: Jó.
1: Nem hangoskodik, de úgy eszi a kis szendvicsét. Oké. Folyamatosan szelfiző utas, és minden képében benne vagy valahogy hátul. és a mezitláb utazós ledobja a cipőjét, és egy ilyen enyhe savanyú szagot azért érzel, nem annyira vészes, mint a fasír, de azért úgy érzed a szagot.
2: Ugye nálam egyértelmű, tehát az ürésemet rugdosó, vagy az ürést rám hajtó. Tehát
1: hát engem
2: ez idegesít a legjobban, tehát ha rúgdossák az ürésemet, az kegyetlen. Abszolút ő az első. Aha. A második az nálam a hangosan beszélő, tehát a zajongó. Tényleg? Igen.
1: Nekem ide már bejön a szag. Tehát én nekem a lábát szellőztető savanyú szagot érzek, az már nekem második helyen van. Nektek tényleg a hangoskodós rosszabb?
3: Rosszabb, meg az az igazság, hogyha van rajtad parfüm, vagy egy sál, akkor inkább azt, tehát hogy oda tudod tenni, és akkor is kizárod ezt. De
2: harmadik helyen
3: nem
2: nálam is a lábszagos van. Aha. A lábszagos, negyedik helyen a kajás, egyébként az már nem, tehát negyedik, ötödik, az engem már nem zavar. A szelfizős, meg hát szelfizzen érted, hát csak felrakom a képét, na.
3: Ha benne vagy?
2: Hát persze.
1: Ha titeket pénzre büntethetnének repülőgépen, akkor mi a legidegesítőbb dolog, amit csináltok? Én az enyémet már elsütöttem, nekem a rugdosás, mert hát egyszerűen nem fér el a lábam, tehát valahogy föl akarom rakni. Nyilván nem ez a folyamatos idegesítő rugdosás az, de azért ott próbálom löködni valamelyest az ülést. Tehát engem ezért büntethetnének.
2: Én kiteszem esetleg így jobban a könyökömet, ha belső ülésnél ülök, bár én szívom meg, mert 30-szor neki mennek egy út alatt.
1: Kitti? Te vagy a fasírtos szendvicses, ugye? Vagy, de...
3: Akkor legyek én, figyelj. Más nem tudok felhozni.
2: Jó, hát akkor ennyi. Viselkedjünk kultúráltan minden egyes repülésnél.
1: Beszéljünk arról, hogy végre jogos az, hogy rossz a memóriánk. Pontosabban nem is a memóriánk rossz, hogyha például elfelejtettük, hogy miért mentünk be abba a bizonyos szobába.
2: Vagy igen. Például, hogy ott állunk a bolt közepén, és próbáljuk felidézni, igen, hogy mit kell venni. Én nem véletlenül írok mindig listát, tehát engem, hogyha valaki látott már vásárlás közben, akkor vélhetően két dolgot lát. Egy, hogy nézem a telefonomat, mert abban van a lista, meg hogy jó az asszony, hogy háromszor, négyszer, ötször egy vásárlás alatt.
1: Vagy hogy ki ez a nő a nappaliban. Vannak ilyen helyzetek, amikor az életben nem egyből tudod, hogy mi a helyes válasz.
3: De várjál, van, amikor én felülírom, tehát otthon elkészítem a jegyzetet, majd úgy vagyok vele, hogy én ezt fejből is tudom, és akkor nem veszem elő, és akkor kiderül, hogy pont azt nem vettem, amit kellett volna.
1: Van tipikus dolog, amit rendszeresen kihagytok? Nekünk az ilyen a tejföl. Tehát, hogyha tejföl, tehát, hogyha ha valami az, ami...
3: Neked a tejföl, ne idegesíts.
1: De valószínűleg nálunk több, hogy mint egy átlagos család.
2: Kigondolta volna.
1: De ugye ezek így kiszoktak maradni. Nektek?
2: Mm. Nem, neki mindig más.
1: Mindig más.
3: Mindig más. Ja, mindig más, igen.
1: Jó. Na, és nem velünk van a baj, képzeljétek el, nem a mi hibánk. Szóval most mindenkit megnyugtatunk, aki ezzel problémázik odahaza, mert hogy bebizonyították, hogy az agynak a nem pihentetése, tehát a túlterhelése, és ennek majd hozom a különböző kategóriáit, azok bizony eléggé rosszul hatnak erre, és ez nem feltétlen a memóriának az az aspektusa, ami káros vagy gázos, hogyha nincsen a helyén. A legnagyobb gond az, hogy az alváskor az agy rendezi a gondolatokat, tehát olyankor rakott kvázi rendet a polcokon, és hogyha ezt kihagyjuk, akkor megmarad a katyvasz, ennek köszönhetően a katyvaszban nem találja meg olyan gyorsan az információt, ahogy kéne neki.
2: Meg hát ugye eleve rengeteg információt kell tárolni az agyunknak. Szerintem a mai kor emberének sokkal több információt kell tárolni, és sokkal több döntést is kell hozni, akár tényleg ilyen egyszerű hétköznapi helyzetekre, ha gondolunk, mint évtizedekkel korábban. Felgyorsult az élet ugye eleve, még információ áradat van, tehát hogy ez én simán el tudom képzelni, hogy sokkal jobban túlterheli az agyunkat, mint akár csak 20-30 évvel ezelőtt.
1: Ez egészen biztos, és ezt tesztelvén én például megkérdeztem azt az anyukámtól, hogy amikor ő annyi idős volt, mint én ma, akkor ő is érezte ezt a túlterheltséget. És azt mondta, hogy nem, ma idősebben, ebben a korban drabálisan sokkal jobban érzik. Tehát, hogy igazából a gázpedálba léptünk bele nagyon durván, és innen már nem nagyon lehet róla visszalépni. Tehát kíváncsi vagyok, hogy ez meddig fokozható.
2: Igen, de ha belegondolsz, tényleg eleve a hétköznapi élet tempó is teljesen más. Tehát, hogy én is, hogyha visszaemlékszem arra, hogy nálunk mondjuk hogyan zajlottak a hétköznapok, akkor, amikor mondjuk annyi idősek voltunk gyerekekként, mint most az én gyerekeim, hát sokkal nyugisabb volt szerintem. Nagyon. Most meg ugye végig rohanjuk az egész napot, és akkor este ott ülsz, és gyakorlatilag totál ki vagy, még akkor is, ha úgymond alig csináltál valamit.
1: Utána néztem, tippeljétek meg, hogy hány döntést, nyilván mikrodöntések minden benne van, hozd meg a mai ember egy nap. Hát és ebben benne van minden, tehát az is, hogy akkor most felállok, leülök.
2: Több ezer, lehet, hogy tízezres nagyságrend, de több ezer az biztos.
3: Hát nem tudom, 2-300.
1: 35 ezer.
3: Úristen. Ja.
2: Reflektorfényben vagyok.
3: Ez az élő műsor varázsa, nem?
2: Megint csillog-villog a homlokom, mint a salamandtöket.
3: Igen.
2: Nagyon durva, nem tudom ezért miért van. Szerintem azért, mert lángi elme vagyok.
1: Szerintem, hogyha, mit tudom én, oda tetoválnál egy ilyen strandképet, annak tök jól állna a víz. Tehát, hogy valami olyat kéne oda rakni.
3: Jaj! Édes
2: strandképe. Az vagy akkora a homlokom, hogy rá is férne.
1: Hát, na. Uh-huh. Én ezt nem akartam.
3: Egy komplet. Jó kis hullámok, pálmafa.
2: Na, igen. Nagyon csillennék. Na, nézzük inkább a naphírét. Mi jót hoztál nekünk itt?
3: Mi jót? Jaj, de jó lenne itthon is, nem? 240 forintért adja a benzint egy ausztrál milliárdos benzinkutya. Képzeljétek el. Azt hiszem, ez most mindenki számára egy érdekes téma lehet.
2: Hát mondanám, hogy kiruccanunk, és akkor jó tele tankoljuk a kocsit, csak
3: nézzük az út. Kicsit sokáig tartod odaérni, ne?
1: Hát de hogy szereznek ott forintot?
2: Hogy meglepődnek az ausztrálok? Igen. Mennek be? 240 forint.
1: Akkor adjuk.
2: Mi az?
1: Szerintem ott annyira nem drága most, mint nálunk, de akkor is szerintem ilyen hát fél ár lehet?
3: Igen, igen, tehát ilyen 420 körül van. Aha. Ott.
2: Hát és akkor Európa más részeihez hasonlítva, meg egyébként még brutálisabb, mert azért sok helyen ugye tényleg nagyon durva benzinárak vannak. Hát most ugye világszerte nagyon nem jó ez a folyamat, hogy ugye folyamatosan drágul, ugye tudjuk ott a háborús helyzetből kifolyólag, ugye itt az amerikai-irán konfliktus.
3: Igen.
2: De hogy Ausztráliában akkor gondolom,

0: Amit ott spórolsz, hogy olcsóbb a benzin, vagy esetleg a dízel, azt utána akkor ki is fizeted neki.
1: Ugye ez egy zseniális a csávó. Innentől kezdve már értem, hogy miért milliárdos. Tehát, hogy ezt nagyon jól kitalálta, ezt az üzleti modellt.
2: Igen, és belenyúlt abba, hogy annyi a kedvezmény, hogy ennyiért megcsinálod. Tehát nem az, hogy mint nálunk egy csomó olyan, hogy akkor 10 forinttal olcsóbb literenként a 40 liter felett vásárolt benzinnek a fele, hogyha szűz a jegyed, és egyébként pedig nem vagy idősebb 12 évesnél. Tehát, hogy nem ilyenek az akciókot, hanem tessék, literenként ennyit spóros, csak regisztrálj.
0: Hát igen. Meg tudod, mi lehet az emberekben, nem? Hogy amikor meghallod, jó, akkor gyorsan mész, tehát, hogy rövid távon gondolkozz, de utána nem gondolsz bele, hogyha ide regisztrálsz, akkor...
2: Na de hát mennyi helyre regisztrálunk, most mit veszíthetsz?
1: Persze,
2: hát,
1: és ő meg nyilván ugye a klubtagság, meg ugye az egyéb költésekből bőven visszahozza azt, amit az üzemanyagon elbukik. Szóval azért ügyesen ki van ezt találva. Na ez a sikeres üzleteknek
2: és
1: ugye az alapja.
2: Emberbarát.
1: Persze, az biztos, igen. A milliárdosok általában ilyen emberbarátok szoktak lenni.
0: Egyébként ti mit találnátok ki, amit így?
2: Hát, hogyha nagyon sok pénzem lenne, akkor én csinálnék ilyen hekkeket szerintem. Tehát itt mindig bejön a Jákob Zoli, de nekem az kifejezetten tetszik, hogy...
1: Hát a hekkek amúgy jók, tehát hogy a balatoni strandokon jól fogy.
2: Köszönjük szépen. Nekem azt tetszik mindig az ilyen akcióknál, hogyha valaki, és szerintem én is ilyet csinálnék, nem feltétlen brutálisan rászorulóknak is adna. Nyilván az is fontos, hogy valaki éhezik, és akkor ételt juttassunk neki, de hogy én ilyen átlag embereknek adnék olyan dolgokat, amiket ők nem tudnának megengedni. Tehát aminélkül azért tudnak élni, de nem tudnák megengedni. Mondjuk egy hét nyaralás a Balatonon.
0: Azt nekem is adhatnád.
2: Vagy tegyük azt, valakin látom azt, hogy milyen öreg régi kocsival jár, és akkor lehet, hogy vennék neki egy nem túl elrugaszkodottat, de egy jobbat. Feleségem tesója kidobta a 3-6-ost.
0: Mi?
2: Már vártam a kérdést. Voltak egy étteremben, ahol az volt, hogy ha 3-6-os dobsz a végén, akkor nem kell fizetni a kajáért. Szinte nulla esély van rá, de ez is ilyen kis apró kedvesség, érted? Most évente egyszer buksz 5-10 ezer forintot az étterem nevében, de mégis, hogyha kidobod, akkor a vendég ingyen evett.
1: Egyébként ez jó, csak ilyen rutinos kaszinó látogatókkal picit bajos.
0: Ezt mi is csináltuk a mamámnak a 80. születésnapját ebbe a pesti étterembe, ünnepeltük meg, és akkor hozták, meglepődtünk, hogy úristen, mit csináljunk ezekkel a kockákkal, és amúgy hozzáteszem, elég nagy volt a számla, tehát hogy jó lesz volna, hogyha kifizetik.
2: Ki ne fantáziált volna már el azzal a gondolattal, amikor a szállod ugye kérdezik, hogy akkor hány a szobához írják, hogy egy másikat mondasz be. Ugyanígy egy másikat ki is lehet fizetni.
1: Na? Mint random kedvesség?
2: Aha, tehát hogy szerintem ilyen kis apróságokat, és de ezek tudod, nem drágák, de olyan jól esik a másiknak.
0: De mi lenne így étteremben, hogy válogatnál, hogy neked mennyi a számlát? Jaj, az nagyon sok, azt
1: ott ők olyan keveset esznek rá, nézés, ők csak kávéznak.
0: Ők csak egy salátát kér.
2: Egyébként most mondok egyet, azt például bemernétek vállalni, mert ez egy ilyen trend, és nekem tetszik amúgy a mód, hogy ilyet csinálnak baráti körökben, tehát tegyük azt, mondjuk mi így hárman elmegyünk vacsorázni. És úgy fizetünk.
1: Azt mondjuk, hogy képesével vacsorálj, fölcsillant a szeme.
2: Ebből soha nem lesz semmi ebből a hírből.
0: Igen.
2: Jó, de hogy azt játsszuk, hogy mind a hárman berakjuk középre a bankkártyánkat, megesszük a vacsorát, mindenki kér, amit kér, ha te spórolós vagy, kérhetsz egy salátát, de kérhetsz egy nagy menüt, desszerttel, elvitelre, bármit, és a végén berakjuk ezt egy kalapba, és egyet kisorsolunk, és akit kihúztuk, azzal a kártyával fizetjük az egészet.
1: Tehát 33%. Előre szólok, én Bill Sinsztéket fogok enni.
2: Én is. Ti ezt vállalnátok? Mert szerintem buli, és vannak ilyen baráti körök, akik így járnak hétről hétre, és mindig sorsolnak.
1: És mi van, hogyha valaki nagyon pekes, tudod, és már harmadszor húzzák ki a hónapban?
2: Hát szívacs, hát ez van.
1: Ajaj. Jó, hát nyilván én azt gondolom, hogy olyan emberek élnek ezzel, akiknek azért tényleg az is belefér, ha 2-3-szor nekik kell fizetni.
2: Vagy olyanok, akik fiktív bankkártyákat dobálnak be a kalapba.
1: Vagy bankkártyát hol vagyok, tudod?
3: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Este úgy döntöttem, hogy nekem el kell mennem és meg kell néznem a Michael-t. Ennek a filmnek elég komoly mélységei vannak. Nyilván Michael Jackson életét követed, de nagyjából, hogyha egy fényképet szedünk ki az életéből, akkor ez arról szól, ahogyan ő az apukájával megküzdött. Tehát gyakorlatilag ahogyan felnőtt Michael, erről szól a film, és nagyon durva mélységei és érzelmi szálai vannak a filmnek. És kijöttünk, és képzeld el, ezek ott kint arról beszélgettek, így összenéztünk az öcsémmel, nem hittük el, hogy...
2: Na most komolyan, egyik koncerten énekel, aztán a másikon is, és jár koncertről koncertre, hát ezt eddig is tudtuk.
3: Mit vártatok?
1: Milyen filmen ültetek? Hol van az érzelmi világotok? Emberek! Annyi jött le, hogy filmünkben a főszereplőnk koncerteket tart.
3: Hát popszár volt, igen, szóval, hogy ezzel foglalkozott.
1: Megállapítottuk a tesómmal, hogy mi nagyon burokban élünk, tehát, hogy azért minket nem ilyen emberek vesznek körül.
3: De ezt ugye annyira nem váltátok.
1: Ezt nem, és ők voltak azok, akik még a plázában rágyújtottak, tehát, hogy ott a Len még nem léptek ki a mélygarázsból, de még nem ültek a kocsiban, de már dohányoztak. Babám. Tehát, hogy itt azért ez a minden szabad, mindenhol, és mi vagyunk a királyok életérzés, ez nagyon átjött belőlük.
3: De ugye? Tehát figyelj, tegnap hasonló társasághoz nekem is volt egyébként, pár nem is tegnap, az mikor volt? Nem, pár nappal ezelőtt nekem is volt szerencsém, én csak messzebbről láttam őket, egy boltban. És fogtam a fejem, már szerencsétlen pénztáros csajon láttam, érted, hogy hát próbált volna velük értelmesen kommunikálni, de nem nagyon ment. Személyt akart kérni tőlük, nem tudom már mit vettek, hát gondolom piát vagy energiaitalt, ezt nem energiaital lehetett. Hát nem nagyon sikerült velük megérteni, hogy egyébként erre miért van szükség.
1: Kegyetlen. Meg volt egy csávó, aki annyira satú volt már a film előtt, hogy elesett a WC-ben. Hát, hogy azért vannak. Vannak ott fenn Pesten.
3: Azért emlékszik utána a filmre, vajon?
1: Fogalmam nincs. Szerintem ő végig aludta, vagy nekem az a tippem, hogy ő ezt nem bírta ki ébren. Mindig hozunk mindenféle személyiségteszteket, és sokszor mondjátok azt, hogy ez nem elég tudományos, nem elég jó. De nem véletlenül ültek a kutatók ennyi ideig ezen a teszten. Egyrészt azért, hogy ne tudjuk manipulálni, másrészt azért, mert addig tökéletesítették, míg végül ez lett a legjobb.
3: Tudományosan.
4: Mindig mindegyik a legjobb.
3: Tehát igen.
4: Ezt
3: ezúttal nem a kiskelyet hetedik, hanem hatodik oldaláról szedte Ádi.
1: Ez most minden eddig itt meghalad. Még a rejtvényt is a kiskegyedben. Tehát, hogy még azelőtt is egy oldallal. Mert a konyhából kiderül, hogy milyenek vagyunk. És egyébként, ha belegondoltok, lehet benne valami. Na nem sokára megnézzük a tesztet, de először is. Milyenek vagytok a konyhában?
3: Hát én általában éhes.
4: Ja, az én is szoktam lenni.
1: És sok mindent előtt. Én szoktál lenni a konyhában? Amúgy a konyhában enni jó. Nem tudom, hogy nálatok van-e ott asztal. Most a mi mostani lakásunkban a konyha az kvázi így egybe van az étkezővel, de a régi lakásban volt egy kis panelkonyha, és oda tök jó volt kiárni és dézsmálni a hűtőből.
3: Általában férfiak ezt csinálják.
4: Igen. Én akkor szeretek csak konyhaasztalnál lenni, hogyha többen vagyunk. Ha egyedül vagyok, akkor inkább beülök a tévé elé.
3: Nálunk meg szintén egyben van az étkezővel, egy elég nagy léptér, és ha egyszer leszünk, akkor leülünk oda, ha nem, akkor nálunk van egy ilyen konyhasziget, és akkor én általában csak oda állok, és akkor ott szoktam enni, csak így...
4: Állva eszel, mint a lovak?
3: Ugye? Én nem tudom azt.
1: És feléred?
3: Ugyanaz, mint a feleségem. Ugyanezt szoktam tőle megkapni.
1: De hogy így csak begurítgatod a szemeket? Tehát így fej felfordít, és akkor gurítod a pultról? Vagy
3: úgy,
1: hogy?
3: Nem van ilyen fellépőm, tudod?
1: Jó, de abban van valami, nem? Amikor így bekönyökölsz ilyen kocsma style, és akkor elveszel.
3: Úgy, én szoktam néha úgy enni, igen.
4: Jó, hát vannak, amikor elmész nyaralni, vannak olyan helyek, amikor mondjuk így tudsz enni csak, de azért otthon csak leülök már enni.
1: Na jó, figyeljetek, ti rádiósok vagytok, tehát csináltatok már olyat, hogy a mikrofonálványból mondjuk kivettétek a mikrofont, és abba raktátok a virsült, hogy úgy tudjátok enni, hogy a két kezetek szabad maradjon?
3: Nem, csak te vagy ilyen hülye.
1: Ja, jó. Oké, akkor erről majd máskor. Nekem a konyha...
4: De ebből mi fog kisülni, hogy ő milyen ember? Hát ezt nem tudom.
3: Na, ezt inkább nem vezetjél
4: ebből a szokásból, hogy ki? Így eszi a virsült.
1: Hát de melyik könnyű lenne?
3: Soha nem, figyelj, Ádi, nekem soha nem jutott eszembe, hogy levegyem a mikrofont, és ide más tegyek bele ebbe az állványba. Nem.
1: Hát de gondolj bele, ide lerakod a ketchupot, csak így odatolod.
3: Mártasz, így
4: nem. Mert aztán sokkal egyszerűbb, mintha mondjuk így mártogatsz, mint hogy hát húzogatod azt a nyomvat.
1: Nem lesz virsű is a kezed?
2: Na? Aha. Most Andi kezd meg.
3: Andi nem bánja, ha vírus is lesz a keze.
2: Jó, na. Egyszer csak elkezd sípolni a vízforraló, hogy készen van, de nem az a fajta, ami lekapcsol, hanem csak sípol és jelez. Ezen kívül kicsit kifolyik a tojás, tehát ahogyan összetörted a tojást, egy kicsit így kifolyik mellé, és ott van a pulton. Tehát látod, hogy ott azért ragadt, rutymos, és majd mindjárt a pultról már a parkettára megy le. Közben észreveszed, hogy a sószórónak a teteje az így félre van rajta tekerve, tehát hogyha elkezdeni a sózni, akkor az egész kiborulna, de még nincs baj, csak lehet belőle, illetve látod, hogy az olaj az már ott füstölög a tűzhelyen. Ez a négy dolog történik egyszerre. Hallgatok, ti is írjátok, mi is válaszoljuk meg, melyikhez nyúltok először.
3: Hát én először az olajhoz, utána a vízforralóhoz, utána, ha ez megvan, ha ezt elhárítottam, akkor gyorsan tojástakarítás, a sótartó, az meg bőven ráér utoljára.
2: Nem felejted el?
3: Hát ha elfelejtem el, akkor sós lesz az étel, de legalább nem gyullad fel a konyha.
2: Jó, de inkább legyen sós az étel, mint...
3: Mint hogy elégjen a konyha? Igen.
2: Jó, oké, ez érthető. Andi?
4: Hát a vízforraló magától kikapcsol.
2: Nem, ez nem olyan. Ez fütyül. Addig fütyül, amíg nem állítod.
4: Hát fütyülsz
3: és hazudsz.
4: Hát jó, van, hat fütyüljön.
2: Jó, de akkor azt hagyod.
4: Azt hagyom, igen. Uh-huh. Én először gyorsan megtörlöm a tojást, lehúzom az olajat, és utána rátekerem a sószorot, és utána a vízforralót.
3: Tehát akkor nála először a tojás. Nálam biztos, hogy olaj, tehát nálam az olaj, az biztos, hogy az az első. Utána lekapom a vízforralót, hogy ne sipoljon, csak utána a tojás, és utána a só.
2: Na, én ezen vesztem el itt az előbb, nem tudtam eldönteni, mert ugye nyilván a tűzről a füstölgő olajat levenni az rendkívül fontos, de ahogy magamat ismerem, én előbb takarítanék. Tehát szerintem én is először feltörlöm a tojást, és csak utána nyúlok az olajért. Még az is lehet, hogy tartva a só problémától, azt még ott ráhúzom, mielőtt az olajért nyúlok. Nekem egy ilyen nagyon nagy dilemma helyzetem volt egyébként, ott gyújtottam fel a konyhát még főiskolás koromban, hogy rántott húst csináltam, és akkor ugye azt az olajba bele kell rakni a panírozott húst, és én leejtettem a földre, és ott ugye mindenféle koszok voltak a földön, mert hogy legény lakás volt, és ugye ilyen régi zserbó darabokat nem akartam júniusban a húsin, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor ezt steril módon letisztítom a csap alatt, és akkor így lemostam a húsról, hogy jó lesz az naturszeletnek, csak ugye senki nem mondta azt, hogy ha a forró olajba beledobom a vizes húst, akkor az milyen reakciókat lát ki. Csak kisebb fajta ilyen atomrobbanást alakítottam ki a konyhában, olaj minden szétfröcskölt, ez gyújtotta a pultot, azt Szilviával próbáltam oltani, tehát ott voltak nagy gondok, nagy bajok, úgyhogy nekem szerintem az olaj az sok adlagos.
3: Na Péter és én milyen emberek vagyunk?
2: Te vagy az, aki a veszélyt szűri ki elsőként. A tulajdonságait közé tartozik, hogy gyors helyzetfelismerő vagy, prioritásokat jól kezelsz, és felelősségteljes ember vagy.
3: Ez így van.
2: Eddig jó? Jó. Azonnal a legnagyobb kockázatot kezeled, és nem zavar, hogyha máshol közben szalad a világ, és káosz van. Az erősséged a kríziskezelés. Tényleg?
3: Nem tudom, ezek szerint igen.
2: Még nyomás alatt is tudod a fontossági sorrendet, és van egy vakfoltod, hajlamos lehetsz túl hamar vészhelyzetként értelmezni helyzeteket.
4: Tessék.
2: Tehát lehet, hogy még nem is füstöl az olaj, de te már levetted.
3: De én elhárítottam a problémát. Megelőzés, gyerekek, az fontos. Prevenció.
2: A lefolyó tojás. Mi vagyunk azok, akik a következményeket látjuk előre, és előre azzal számolunk. Tulajdonságunk az előrelátás, az alaposság és a gyakorlati gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy azonnal mérlegelünk, mi lesz később nagyobb gond.
3: De gyerekek, hát ha felgyullad a konyha a francba, hát akkor ki a rossz sebet érdekel, hogy ki folyt a tojás?
4: De még egyelőre csak füstöl, addig egyrészt. Még bőven van időd letörölni.
3: Másrészt, a tojás se folyt még ki.
4: De az már utána ragadni fog, azt nehezebben, mint hogyha üzét lehúzod.
2: Nem akarom, hogy azok az izmos tűzoltó fiúk a koszos égő konyhát nézzék.
3: Nem, meg ez az, legyen meg, beleragad a lábukra, ki folyt tojásba, miközben oltják a konyhát.
4: Na de az olajat csak így fogod, és így lehúzod, érted, a másik platnira. Az egy perces történet. A tojást takarítod utána, nem tudom hány törlő rongyal, hogy ne ragadjon hát utána mondom, még napokig.
3: Hát de, Andi, ezt mondom én is, hogy azt lekapom onnan egy mozdulat, másik mozdulat, hogy a vizet gyorsan, vagy a vízforralót leveszem, és már utána tudom én is elhárítani a tojást.
4: De utána már a tojás, ha lefolyik, érted, mindenhova, akkor többet
2: mindent
4: takarítasz.
2: Összeken. Sokkal nagyobb lesz a baj.
4: Igen,
2: hova teszed
4: mint
2: azt a szerencsétlen serpenyőt, hogyha a tojásos a pult.
3: Hát három másod perc alatt azért nem fogja a tojás elárasztani a konyhát, gyerekek.
4: Hát nem, de lecsöpök először az asztalra, aztán a székre, lefogjuk, aztán onnan a földre. Hát jó van.
3: Gyerekek, egy perc.
4: Nem egy perc.
3: Egy perc és nyert.
1: Brutálisan nagyot tévedsz.
4: Fölhívjuk az asszonyt, megkérdezzük, hogy egy percet tojás veszterőlve mindenhol ott van.
1: Amiért te rosszul látod, nem a látványos probléma érdekel minket, hanem az, ami alattomosan válhat nehézzé.
4: Hát tessék.
3: Miért az pusztán látványos, hogy kigyullad a konyha? Szerintem az egy kicsit anyagilag is.
4: De nem gyullad ki.
1: Csak füstöl az olaj.
3: Hát de utána az... kigyulladhat.
4: De egy másodperc alatt nem fog kigyulladni még.
3: Gyerekek, nem, a tojás sem fog azért egy-két másodperc alatt.
4: De több munka van vele, mint hogy lehúzod az olajat.
3: De én nem vagyok lusta, én szorgalmas vagyok én utána.
4: Nem a lustaságon van a lényeg, hanem a praktikusságon, meg a hatékonyságon.
1: Lehet az kéne, hogy amíg a kezeddel leszeded a
3: bal kézzel leszedem,
4: jobb kezemet öröst.
1: Vagy lenyalod.
4: Ja, fúj.
3: Úgy.
4: Én beszipürtjöled.
3: És lábbal arrébb rugom a vízforralót. Na, várjatok, közben Péter mellettem van. Ha éppen lecsöppent...
4: Vesz, hogy mellettet van, mert ugyanazt választottam.
3: Így van, így van. Örülök, hogy van egy normális ember a környezetemben. Ha éppen lecsöppent a tojás a földre, azt egy papírtörlővel pár másodperc alatt remekül el lehet állítani. Ellenben, hogyha füstöl az olaj az egész lakásban és nappaliban, büdös lesz, és lehet hosszan szellőztetni. Péter,
4: hát ezért
3: te vagy az
4: kell kinyitni az ablakot főzés közben, meg bekapcsolni ugye a páraesztívót, a szagesztívót, tehát hogy vannak ilyen eszközök, tudod, ami így elszívja ezeket a dolgokat.
3: Akkor elhiszem, Andi, hogy te csak a tojás, érted, erre vagy ráfüggve, de nem, nem, Péterre
4: mi látjuk jól. Mindenkinek más a prioritás. Hamarabb gondolsz valamit veszélynek, én meg a hatékonyságra törekszem. Tehát most ez nem kell egyformának lenni.
1: Nagyon elfogadó vagy, Roland, ez tetszik benned, de hogy alapból azt gondolom, hogy ha ki is gyullad a konyha, ne egy piszkos konyha égjen el. Tehát ez...
3: Akkor már legalább csillogjon, villogjon.
1: Hát meg ráig...
4: Elmondhatod a katasztrófa védelem munkatársainak, hogy de tisztaság volt a konyhában.
1: Akkora rend volt.
4: Ami nem látszik már, mert leégett.
1: Nézze meg, nem égett rá a tojás sem a pultra. Teljesen tiszta minden patyolat. Szerintem nem, tényleg arról van szó, hogy te azonnal kezeled, mint egy dúvad, ami szembe jön probléma.
3: Dúvad!
1: Mi pedig kulturált ember módjára rendet teszünk magunk körül. És csak utána lépünk az ösztönök szintjére.
3: Én vagyok a probléma megoldó. Ti meg vagytok, akik csak a felületet kapírgatjátok.
1: Te vagy a probléma.
4: Nem, te vagy a figyel.
3: Jó, hát ez már megint egy... Valaki, ha az, hogy el tudja hárítani a problémát, kell probléma. Én hozom azt is, tudod?
1: Na ugye, hogy most mindent megtudtál magadról.
3: Hát, úgy megtudtam, gyerekek, tényleg.
1: Na vigyen az ösztön. Igen, ez a miből ki a csőrödet, Andi rovat. Amúgy egyébként ez milyen hülyeség, hogy miből ki a csőrödet, vagy csőrünket. Tehát a csőrbök.
3: Úgy, hogy maga mikor, a csőrbök?
1: Igen. Tehát, hogy mikor jössz olyan helyzetbe madárként, hogy valami böki a csőrödet, nem is érzel rajta olyat.
3: Ja, hogy te magát a megfogalmazást érzed.
1: Igen,
3: rossznak.
1: Tehát inkább mit bökünk meg a csőrünkkel?
3: Értem.
1: Na, Andi, csőröz. Kezd.
3: Jó. Ki szeretne csőrözni Andival? Írjatok. Most.
4: Ó, Istenem. Engem ezek a folyamatos zajok szoktak általában idegesíteni. Tudjátok, amikor így kattingatják a tollakat, vagy az, amikor igen. Igen, az is például. Nem mondtam, Andi, nem.
3: Vagy amikor átirázza a lábát?
4: Igen, ezt de arra rá szoktam csapni, tudod, és akkor így...
1: De nem értem.
4: Veszi a lapot, és...
3: Szerintem akkor nem a lábadat kéne ráznod.
1: Barátkozik. Egyre közelebb vagy a kutyához, tényleg. De hogy jó, oké, csak Andi, az előző órában így, hogy egy oldalon voltunk az érvelésben, tudom, hogy valamibe bele kellett kötnöd, de hogy miért bántasz?
4: Nem kötöttem bele, én csak előbb egy példát említettem neked.
1: Jó, de idegesíti a szőke, ha is.
4: Azt nem.
3: Osszuk meg a hallgatókkal, hogy azért Ádi néha úgy tudja rázni a lábát, ez egy elég nagy asztal itt a stúdióban. Az egész rázkódik, tényleg az egész rázkódik.
1: És
4: nézd meg, ez a monitor is, ami itt van előttem, az is folyamatosan így lehet.
1: Téged is zavar?
3: Engem nem zavar, csak én megállapítottam már, hogy igen, néha úgy rázott, hogy nagyon hevesen rázott.
1: Tehát azok nálad nem a Parkinsonnak a kezdetleges tünetei, amikor így ülsz, hanem próbálod elolvasni az SMS falat.
3: Ez születési rendellenesség, ezt úgy hívják.
1: Tehát semmi olyan zajt nem ad ki a Roland, ami téged érítel.
4: Régen, amikor vette fel a műsort ott a kisírben, vagy valamit vett fel, és chattingetett sűrűn, akkor volt, hogy idegesített, de...
1: Miért chattingettél?
4: Azért chattingett, hogy lássa, hogy hol kell vágni.
3: Igen. Yeah. Úgy nevezte a volt kollégánk Oliver, hogy parasztmarker. Tehát, hogy az a jelző, mert ugye, ha chattintesz, akkor megint csak egy kis kulisszatitok, akkor a hangfelvételen egy ilyen nagyon éles jel van. Igen, ez most jó, hogy belechattintettél. Várjál, most így... ott is van.
1: De jó, hogy erről leszoktál.
3: Nagyon könnyen észrevehető, és akkor ott könnyű vágni. Igen.
1: Hát de ennyirevel sikkanthatnál is. Tehát akkor, és akkor tudod, hogy ott a hiba.
3: Ez nagyon rossz volt.
4: Na, azért, még jobb lesz volna.
3: Ez mi volt?
4: Nem tudtuk volna, hogy miért húgatott állat.
3: Ez ilyen, nem tudom.
4: Ilyen műsort veszel fel.
1: Hát de tényleg így.
3: De figyelj, ez
1: friss hírek a magyar politikó.
3: Múltkor a Dávid fiam egy kvadon ülve úgy próbált tolatni, hogy így seggel tolta így hátra. Én nagyon béna mozgás, hogy kisfiam, úgy nézel ki, mintha egy csípőficamos próbálna verkelni. Ez ennek volt a hangja, amit most kiadtál.
1: De most tényleg izé, hogy hozom a friss balesetek. A friss baleseteket. Így nézett ki egy hanganyag?
3: Így.
1: És ha véletlen benne hagytad, akkor ezt hallgattak? Igen. Jó, hogy nem tapsoltál, hogy izé.
3: Az is működik, igen, de nem a csettintés az jobb.
4: De az jobb, igen, mert ott csak egy ilyen.
3: Az csak egy kezem kell.
1: És mikor tanultad meg, hogy van az úgynevezett marker, ami igazából megnyomsz egy M betűt és jelet, hogy a program van?
4: Hát ez egyszerűbb volt. A felvétel közben egyszerűbb, hogyha csettinted.
1: Hogy csak alkoholos filccel a monitoron beiszeled, hogy itt volt.
4: Tényleg.
3: Ja, bejöttek utána, mert felvétel, és
1: tele van izé húzkodva, x-áll a monitor. Hát ilyen jó, mennyit hibázott. Ilyet én még nem hallottam az életben, de ezt imádom, mert ez mekkora. Min borulnak a felnőtt barátságok, és hogyan lehetne egyébként ezt jobban tenni, vagy elősegíteni? Te elkezdtünk a Rolanddal valamiről beszélgetni, ő dobta be a kérdést, hogy szerintetek mi, hogyha nem dolgozunk egy térben, akkor mi barátkozunk? Nyitottunk volna egymás felé, és hogyha igen, akkor ki felé? Roland Andi felé, szerintem biztos.
3: Nem? Amúgy de? Nem, mi csípjük egymás stílusát az Andival.
4: Amúgy igen.
1: Mi a természetes találkozási platformunk, ahol mind a hárman megfordulhatunk, úgy, hogy nem rádió? Meg ki?
3: Meg ki?
1: De most tényleg, vagy benzinkút, vagy hol találkozunk?
4: Valami házi bulin.
3: Esetleg, igen.
1: Kitti meghív egy házi bulira mindenkit, nem engem nem szokott.
4: Nem is szokott házi bulit tartani.
3: Na hát az másik.
4: Ő megy házi bulival.
3: Ja,
4: megúszta a takarítást, igen.
3: Kitti okosan csinálja, csak megkivantja magát másokhoz.
1: Hát mondjuk akkor egy házi buli? Oké. Okay. És akkor előfordulhat olyan szituáció? Szerintem részemről nem, csak hogyha valami közös társasozás van, vagy van valami olyan dolog, mert én ilyen házi buliba jártam. Van egy twisterezés, akkor ott lehet, hogy elkezdünk beszélgetni. Nem?
3: De ilyen vetkőzős pókerben te nem vagy benne.
1: Hát attól függ, hány réteg van rajtam, de igen, azok a bulik nekem
4: lehet,
1: nem voltak meg.
4: Lehet, hogy akkor nem házi bulin futnánk össze. De hát akkor hol?
1: Ti voltatok már vetkőzős pókeres házi bulin?
4: Én nem, de Roland biztos volt.
3: Hát jó régen, de igen.
1: És ott az van, hogy a szebbek vetköznek,
3: a
1: csúnyácskábbak megveszik föl, amit levettek a szebbek?
3: Hát az az optimális lehet, felállás.
1: Igen. Jó, nem,
4: az milyen lenne már, úristen?
3: Akkor is sosem vetkőztem volna, gyerekek.
1: Szerintem egyébként pont ez az egyik legnagyobb buktató vagy nehéz helyzet, hogy olyan helyet találni, és ez az egyik, amire itt felhívják a figyelmünket, ahol rendszeresen és újra találkozunk. Ismétlődő helyzeteket kell keresni. Itt sorolják például a sporteseményeket, vallási közösségeket, kutyafuttatókat vagy gyerekprogramokat. Még az elég creepy, hogyha megjelensz gyerekprogramok, van, Andi.
4: Hát mondjuk úgy, főleg úgy, hogy nincs gyerekem, de igen. Mondjuk a barátnőmmel mehetek, mert ugye neki van gyereke.
1: Tehát. És hogyha a kutyasétáltatóba bemegyek kutya nélkül, tehát csak egy ilyen póráz van nálam. És
3: vagy egy plusz kutya.
4: Hát az is hasonlóan creepy egyébként.
1: Sétáltatom a láthatatlan fifit.
3: De igazából a kutyasétáltató hölgyeket szeretnéd megsétáltatni.
1: És dobogni haza. Nasit.
4: De egyébként igen, a kutyasétáltatás közben lehet barátkozni. De amúgy ez is azon múlik, tehát találkozhatunk mi mondjuk egyszer is egy házi bulin, de ha mondjuk jól érezzük magunkat egymás társaságában.
3: Szóval tudom, hogy jól érezzük egymást.
1: Mondja csak, figyelek.
3: Így jutott eszedbe, ugye?
1: Nem ismered Rolandot. Állsz a benzinkúton a pénztárnál, és oda jön hozzád, és azt mondja, hogy szia, leszünk barátok?
3: Hát na, azért, hát aki ezzel indít,
4: az
3: erős, nem?
1: Jó, és hogy én megyek oda hozzád a benzinkúton, hogy hello, leszünk barátok?
4: Az is elég fura.
1: Ez kemény? Nem így kell kezdeni?
3: Az is creepy, igen. Akkor egy kicsit kekjósnak néznélek.
1: Akkor oda megyek, hogy azért van kedved eljönni, sakkozik. De mit mondanál?
4: Mit mondanál neki, ha így mondja?
3: Hogy mi, hogy szia, leszünk barátok?
1: Hát, vagy úgy, igen,
4: vagy
1: hogy ezt, nem
4: vagy
1: akarsz barátkozni?
4: Elhív, igen, hogy nem akarsz barátkozni, igen. hogy elhív mondjuk sakkozni, vagy mit tudom én, egy kávéra.
1: Egyből. Félreértesz, nem? Meghívhatlak egy kávéra?
4: Hát akkor biztos.
3: Hát akkor biztos.
1: Akkor meghívsz egy kávéra? Nem, hogy kell ezt jól?
3: Meghívsz egy kávéra. Vagy,
4: ha, és ha úgy mondod tényleg, hogy szia, akarsz barátkozni? Meghívnálak egy kávéra, hogy beszélgessünk egy kicsit, vagy valami ilyesmi szöveggel menne.
1: Az biztos, hogy... Na mondd meg, hogy belemész-e vagy nem. Én lehet, hogy kíváncsiságból belemennék egyébként, hogyha fordítva történne, de az biztos, hogy gyanakodnék, hogy többet akarsz. Hát tudom, hogy nézek ki.
3: Tisztában vagy az adottságaiddal. Nem, hát figyelj, én nem az, hogy azt hinném, hogy lehet, hogy azt is hinném, hogy többet akarsz, mert ezt a testet kinek kívánnám, de hogy lehet, hogy kicsit azért dirényósnak hinnélek. Nem tudom, attól függ, hogy milyen hangulatomba fogsz el. Hogyha ilyen nagyon jó kedvem van, akkor lehet azt mondani, hogy tudod mit, egy a fene áll, most egy kávé, plána, te fizeted.
1: De mert ez azért tényleg annyira furcsa, meg annyira kizökkent a komfortzónából, hogy ez már érdekel, hogy ebből mi lesz, nem?
3: Lehet, igen, mert hogy ez azért annyi, de kicsit creepy, tehát kicsit azért úgy figyelnék attól, hogy valami pervers sorozatgyilkos vagy.
4: De akkor ott a benzinkúton hív meg egy kávéra.
3: Ott persze, nem megyünk sehova.
1: Emberek között maradunk. Így van. Kamera szanyag, alatt biztonságban.
4: Azt mondaná, az én kocsimmal megyünk.
3: Nem, na akkor már nem.
1: Figyeljetek, generáltam nektek kettőtöknek egy-egy szituációt, rám most nem lesz idő, de hogy természetesen hogyan kezdeményeznétek ebben a helyzetben, Roland? Adok egy különleges helyszínt, egy esküvőn vagy, hajnali 1 óra 30 perc van, a pogácsás asztal mellett állsz, és Erika néni, a menyasszony távoli rokona van még ott, minden tud mindenkiről, minden családi botrány a fejében van, és 3 perc alatt eldönti, hogy szeret-e téged vagy nem. Barátkoznod kell vele. Hogyan közelíted meg?
3: Miért nem lehet Erika néni lánya, érted? Miért kell Erika néni?
1: Hát mert Erika nénin keresztül akarod a lányát. Tehát az
3: ja, az úgy más.
1: Anyuka hasán keresztül, vagy hogy van ez? Nem.
3: Vezet az út a lányához.
4: Inkább felejtsd el, sehogy se jössz ki ebből jól.
3: Hát nyilván akkor bedobok valami olyat, ami akár az ifjú párral kapcsolatos, tehát hogy ugye az ő rokonságából valamit megemlítek, valamit fölhozok, amit tudok, akár sztorit, akár bármi egyebet. Tehát én azért úgy el szoktam tudni kezdeni egy beszélgetést.
1: Jó, Andi, te az IKEA-ban vagy délelőtt, a gyertyás részlegen, és...
3: A gyertyás részlegen, ez fontos.
1: Zsófi, a lakberendezés függő influencer van ott, és vele kéne egy kicsit beszélgetni, barátkozni kell vele, mert nála vannak a legjobb kuponok, és akciós húsgolyóra vágysz.
4: Amit nem eszek meg, mert vegetáriás.
1: Vegán húsgolyóra vágysz.
3: Ja, van olyan is. Nem finom, de van.
4: Nem finom az egyik.
1: Vegán golyókra vágysz, ezért kell Zsófi kuponja.
4: Jó, azt azért úgy elmondanám, hogy én baromi rossz vagyok ismerkedésben. Tényleg? Igen, még így barát szempontjából is, mindenhogyan. Tehát, hogy én nem szeretek beszélgetést kezdeni, nem, valahogy kényelmetlenül érzem magam a szituációban, tehát én megvárom, amíg valaki, mert utána tök jól elbeszélgetek mindenkivel, tehát olyan szempontból úgy nyitott vagyok, tehát elkezdek vele beszélgetni, csak én, mint nyitó, tehát, hogy én nem tudok nyitni.
1: Tehát akkor oda mész, tehát kövesd. Azt csinálod, követed,
4: és akkor megkérdezi, hogy mit akarsz, és
1: legyél
4: akkor...
1: nyitott, és figyelj, és menj mögötte így.
3: Okay. Van kuponod?
1: Kuponod.
3: Leszünk barátok.
4: Igen, és én leszek a creepy most ebben az esetben.
3: Kuponbarit.
1: Na most, amire nem volt idő, az nekem, hogy hajnali 5:40-kor egy tatabányai benzinkúton találkozom Lacival, a kamionsofőrrel, aki mindig ugyanabban a bőrmellényben jár.
3: Ez most... Pedig ebből egy nagyon extrém helyzetet ki tudtunk volna hozni.
1: De... Ezt most, igen, leszel a barátom.
3: Szép mellény. A nyertesünk Zsuzsanna.
1: Gratulálunk, Zsuzsa! Hát tied mind a 4.
3: Bizony.
1: Ha akarod, önzőzhetsz.
3: A második is, a harmadik is, meg a negyedik is.
1: Rakhatod magad mellé a táskádat.
3: El lehet feküdni a székeken keresztbe.
1: Az milyen trollság lenne, nem? Megvesz 4 jegyet, vagy megnyer 4 jegyet, és akkor ő ott elfekszik.
3: Így van, és család kérdezi, na akkor viszel, nem? Egyedül megyek.
1: Fekszem, fekvőhely.
3: Tudod, hol lehetne ennek örülni? Repülőgépen. Na ott. Csak mondjuk, ha megvesz 4 jegyet, az elég költséges.
1: Igen, de alapvetően a kézinél sem használják ki ezt a lehetőséget. Tehát én még nem láttam fekve szurkolókat, pedig lenne benne potenciál. Ahogyan én szeretnék egyszer úgy vízilabda meccsen szurkolni, hogy én is a vízben vagyok. Mennyivel jobb, hogy közbe fürdesz?
3: És zavarod az ellenfelet, vagy én kapom a gőzmukhoz?
1: Én esküszöm, nyugiban leszek. Csak úszkálok ott hátul, és figyelek.
3: Ja, de azért te nem azt csinálnád, hogy akkor megpróbálsz tempóba felúszni.
1: Nem, néha fröcskölök.
3: De viszel magadat, azt akartam volna én nagy vízipisztolyt, és néha így az idegenben lévő csapatok meglövöd hazaimicseken.
1: Hát simán lennének ilyen VIP helyek, nem?
3: Az mennyire különleges lenne.
1: Hát ahogyan a kék szalagon is ott lehetsz vitorlással a szélén. Tehát, hogy átéld a sportot, vagy mondjuk a Forma 1-en ott ugyan lassabban, de vezetgetsz mellettük. Esküszöl, hogy nem farolsz ki senki elé.
3: Vagy lehetne foci meccsen, hogy úgy elkocogsz mondjuk az asszisztens mellett. A te kezedben nincs zászló, és így beszélgettek.
1: Igen, és lenne minden meccsen 4-5 VIP néző, aki ezt megcsinálhatná. Zavarnák egy kicsit a meccset, de cserébe izgalmasabb lenne a mérkőzés.
3: Hát figyelj, utánpótlás meccseken ott azért relatíve közel vannak a szülők például a játékvezetőhöz. Ott mondjuk előfordul, hogy kommunikálnak, de ott általában csak reklamálni szoktak az anyukák, apukák.
1: Meg amúgy mennyire kijönne a különbség, nem? Hogyha egy profi foci meccsen mondjuk megpróbálnál Szoboszlai után kocogni, és így látszana, hogy méterenként ver rád hármat.

0: Laco.
1: A tévémoci nem hoz lázba.
2: Még este is pörögnél.
1: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra, Zimmerer Tamás.
4: Jó reggelt, vége van az ének. 12 és 14 fok között kelnek ma a vének, és kelt Tamás. És sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot 9-től például majd üzenet küldő műsorral. Addig viszont reggeteg jó zenénk van, Pápa Jóci énekel. Jön Martin Solveig Dragonettel, Ilia pedig most kezd. Tiétek a Summer Jam. Tartsatok velem!

benneteket is. Jól van, ébresztőnek elméletileg tök jó volt. Erősítettük a hazai vonalat. Na hello, a Forrás Rádió szól nálad. Köszi, hogy itt vagy a szombat délelőtti programban. Szokásosan Tamás, egészen déli 12 óráig tölthetjük együtt az időt, onnan pedig majd a Tempomat indul Bálint Lackóval. Addig rengeteg dolgunk van, például az üzenetküldő műsor 9 óra után indul, benne köszöntheted a Gergelyeket. Mert hogy ők ma névnapot ünnepelnek, a nevük eredete itt lesz a következő órában, a többi kalendáriumi érdekességgel együtt, például Geszti Petivel. Ebben pedig hozok közlekedési blokkot, és elregélem, hogy milyen idővel számolhatok ma. Michael Gray Sheenával, itt lesz a The Weeknd, elsőként pedig hú, a nagy klasszik Kino Silvával, a King of My Castle-t kapjátok.

Michael Gray és persze Gina, The Weeknd repült felétek. Ez a Forrás Rádió, kereken három darab frekvenciánkon, Komárom, Tatabánya és Esztergom térségében találtok minket, de ha az interneten hallgattok, akár Grönlandon is megleltek. Keressetek ránk, ha éppen ott vagytok és fáztok. A szombat délelőtti programban Tamás déli 12-ig együtt. A mostani 12-14 Celsius fokról kapaszkodj, egészen 24-25-ig kúszik fel a hőmérőtök higanyszála, ha digitális, akkor pedig majd szépen számokkal mutatja. Az UV-sugárzás erős lesz dél és 3 óra között, egyébként pedig napsütés és felhőzet váltakozik. Szerintem ez így egész jó hír. Folytatásügyben is jó hírem van, hiszen vasárnap akár 28-29 fok is lehet, jól hallottad? Nem mondom még egyszer. Hétfőn is kedden viszont mondanám, hogy jaj, sajnos, de nem sajnos, hanem végre érkezik már egy kis csapadék is, legalábbis az előrejelzés szerint is egy kis lehűlés. Kell a földeknek az eső, higgyétek el, én már szanaszét locsoltam szegény kertemet, unja már, eső kell fentről. No és közlekedési blokk is mindjárt kapott, Michael Patrick Kelly addig Flowrider, itt lesz a Post Malone, Chrissy Abrams pedig most kezd a Dead Soul True-val, a versze, hogy csak slágerek.

0: 5 évvel ezelőtt szállítottam ide neked, a Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, hozom a közlekedési blokkot, aztán a Best Day of My Life érkezik. Mant és Tomodel közöse, ilyen lesz!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: Jó hírem van, a közlekedés időjárási feltételei, na azok tuti, hogy jók lesznek. Az M1-es már annyira nem, a pálya információit megtaláljátok az útinform oldalán. A 10-es főúton Piliscsabán a 25-ös kilométernél járdát és gyalogosát kellőhelyet építenek, útszűkület és 40 km per órás a sebességkorlátozás. Nyergesújfalún az 52-es kilométer közelében dolgoznak kátyúzók. Útszűkület esetenként sávlezárás mellett közlekedhettek, sütő átkelési szakaszán pedig a 61-es és a 62-es kilométer között marják fel a burkolatot, ott is útszűkület vár. Esztergom-Szamárhegyi szakaszán a 11-es főúton patkát újítanak, Esztergom felé egy szűkített sávon halad a forgalom, na ugyancsak ilyesmi vár a 64-es és a 65-ös kilométer között, ahol szegét és burkolatot javítanak. Nos, ennyi voltam én, ha neked van infód, dobd el, továbbítom. Jó utat, balesetmentes közlekedést és mindez legjobb dalainkat, no meg kőkemény rádióhangosítást. Itt jön Bant és Tomodel közöse, tiétek a Best Day of My Life!

Eva Max és a Dancing Donna az repült 2023-ból hoztam. Na, Forrás Rádió szól nálatok, köszönöm, hogy itt vagytok. Egészen déli 12 óráig Tamással, 9-től üzenetküldő műsorral mondom elérhetőségünket. 0620-97-8-97-85 a számom, SMS Viber formában. Nyugodtan jöhet az üzeneted, a következő órától tehát beleugrunk a programba, a Gergelyeket pedig mindenképpen köszöntjük, mert hogy névnapot ünnepelnek, úgyhogy a nevük eredete itt lesz a kalendáriumban, mint ahogy Geszti Peti is, akkor is, ha nem Gergely. Addig Vava és a Somrita, jön Jude Law is, Lengyel Johanna pedig most kezd. Csak slágerek közt tiétek a Sexy Baby-től a Rise!

2000-ből kerekem. Ez volt a Never Be The Same Again, zártam az első órát itt a szombat reggelben. Jön Pisti, a legfrissebbekkel, aztán nyit az M-Funk, jó lesz, így értek el. Can You Feel It? Így a dal, mutatom!

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
3: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom.

0: lendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket. Gyerekülésbe rejtette a drogot egy férfi, kábítószer kereskedelem miatt nyomoz a rendőrség. A várakozásokhoz közeli lett az áprilisi infláció. Robert Fico, szlovák miniszterelnök elutazott Moszkvába. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Kábítószerkereskedelem büntet miatt nyomoznak egy 38 éves ózdi férfival szemben, miután autója ellenőrzésekor drogot találtak a gyerekülésbe rejtve. Ezt közölte a rendőrség a honlapján. A férfinél talált több mint 2,5 millió forintot, a nagyértékű autót és a mintegy 200 g kábítószert lefoglalták. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított több kábítószer elosztónak volt a felsőbb kapcsolata, így további nyomozás várható a hálózat teljes felszámolása érdekében, közölték a rendőrök. A várakozásokhoz közeli lett az áprilisi infláció, az adatok nem okoztak meglepetést az MT-nek nyilatkozó elemzőknek, de a kilátások bizonytalanok és számos felfelé mutató kockázattól terhesek. A KSH pénteken kiadott jelentése szerint áprilisban 2,1%-osra gyorsult az éves infláció a márciusi 1,8%-ról. Egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken elutazott Moszkvába a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre. Az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik, ezt jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A tervezett program szerint a szlovák kormányfő Moszkvában részt vesz az ünnepségeken, virágokat helyez el az ismeretlen katona sírjánál, valamint az orosz államfővel is találkozik. Ficót elkísérte a szlovák külügyi államtitkár és a pozsonyi parlament alelnöke is. Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták a szlovák ellenzéki pártok. És végezetül sport, a címvédő és listavezető győri Audi Eto KC 39-29-re nyert a MOL Esztergom otthonában a női kézilabda NB1 mérkőzésén. A Bajnokok Ligájában is címvédő és idén is 4-es döntős vendégeknél Fodor Csenge és Dion Hozer 5-5 góllal, Szemerei Zsófi pedig 12 védéssel és egy találattal járult hozzá a sikerekhez. Az Európa Liga jövő heti 4-es döntőire készülő esztergomiaknál Varga Emilia 7, Horváth Fan 6 alkalommal volt eredményes. Az EL 4-es döntőjét a franciaországi Dijonban rendezik, az Esztergom pedig éppen a házigazdával találkozik majd az elődöntőben.
0: Időjárás.
1: A hétvégén országszerte kellemes kora nyárias időre számíthatunk. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar. A délutáni hőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem egészen déli 12-ig. Sziasztok! Ez a szombat délelőtti program, az első órán már túl vagyunk, ebben pedig hozom nektek a kalendáriumot, például a névnaposokat, de egy-két születésnapos is érkezik, azt tudni. 9-től pedig beleúrunk majd az üzenetküldő műsorba. Jan Gravy, Nelly, na meg M-Funk, kezd már is a Can You Feel It? Tarts velem!

Young Gravy és a Beldiért, persze, hogy egy Rékész Lida feldolgozásáról dumálok. Ez a Forrás Rádió, bennem pedig a szombat délelőtti program Üdvén Tamás. Téli 12 óráig töltetjük együtt az időt, ahogy ígértem, 9 órától üzenetküldő műsorral. 0-20 97 8 94 85-ös a számom, SMS Viber él. Jöhet nyugodtan az üzi. Kiket tudsz köszönteni? A Gergelyeket. A nevük eredetét hozom ebben az órában, és persze a többi kalendáriumi érdekesség is elét kerül. Na meg a Purpose Commission és Kungs közös, jön mindjárt a Substitution, elsőként pedig hazai vonalon egy újdonság BLR-től. Tiétek csak slágerek közt a Rumli!

Skunk's Collab Substitution 3 évvel ezelőttről hoztam neked. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagy! A szombat délelőtti programban a kalendárium a terítéken, pontosabban most már a Gergelyek, a görög eredetű Gregorius név, latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Jelentése éberen őrködő, úgyhogy Gergelyek, remélem sokat nem aludtatok éjszaka, éberen őrködtetek, de minden mellé boldog névnapot is kívánok nektek. A többieknek űzi 9 és déli 12 óra között fel tudjátok őket köszönteni akár rajtunk keresztül is. A többi érdekesség rövidesen, addig Tate McRae, Daft Punk, Pharrell Williams-el, Oliver from Earth és Carmen Pap, Balázs, Nomeg Eve és Alicia Keys. A Gangsta's Lovin' érkezik, csak

Krieg 2020-ig repültünk ezért a dalért. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy benne a szombat délelőtti programén, Tamás. 12 óráig lehetünk együtt. Tesszük mindezt május 9-én szombaton az Európa napon. A mai nap szülötte például Geszti Péter, showman és zenész. Aztán itt van Howard Carter is, angol felfedező. Ő találta meg Tutankhamon szarkofágját. Glenda Jackson és Albert Finney is a mai nap szülötte. Az első angol színésznő, a második pedig angol színész. Billy Joel, amerikai rock énekes, zongorista, zeneszerző és szövegíró 77 évvel ezelőtt született. Ma van egyébként a táncház napja, míg el nem felejtem. És pont május 9-én szabadalmaztatta Gatling a gépfegyvert, ami nem tudom, hogy jó-e, avagy rossz. Ugyancsak a mai nap születte Dave Gann, britpop énekes, a Depeche Mode együttes tagja, Albert Györgyi, újságíró, média személyiség, ő is itt van ám, Csóbot Adélről pedig ne is beszéljek, énekesnőnk, ő is ma született. Na és a végére egy házasság, Tom Cruise és Mimi Rogers kötötte össze életét 1987-ben, pontosan május 9-én. Nos, ennyi volt a kalendáriummal, robogunk ám tovább. Itt jön mindjárt Aura Dion, érkezik Pink, elsőként pedig Blanka, úgyhogy Girl Power a következő blogban. Ász ereje, így a dal, csak slágerek közt azom. Yeah.

Ez a Forrás Rádióban, pedig a szombat délelőtti program, én Tamás, egészen déli 12-ig vagyunk együtt. Ez ugye annyit jelent, hogy 3 órátok lesz arra, hogy köszöntsetek például Gergely nevű ismerős rokont, barátot, vagy ha van születésnap, és akkor róla se feledkezz el. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, SMS Viber formában jöhet nyugodtan az üzenet. Addig a Jonas Blue jön a 1AM, Pál Dénes nagy bogi közös, itt pedig már is Ménál indít, csak slágerek közdobom, ez a...

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
0: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 9 óra, jó reggelt kívánok! Módosul a menetrend az esztergomi vasútvonalon. Orbán Viktor szerint a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Ma lesz a MOL Magyar Kupa döntője. Hozom a részleteket a mikrofonnál, Szabó István, és ezek a Forrás Rádió hírei. Felújítási munkálatok miatt május 10-én vasárnap késő estig módosul a menetrend az esztergomi vasútvonalon. Az E72-es és S72-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak angyalföldig közlekednek. A MÁV csoport tájékoztatása szerint Rákos rendező állomáson váltócsere miatt van vágányzár, ezért több elővárosi és nemzetközi vonat menetrendje is módosult. Orbán Viktor szerint a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Így értékelte az idei első negyedéves gazdasági adatokat a távozó miniszterelnök a Pityinger László YouTube csatornáján adott interjújában. Orbán Viktor utolsó miniszterelnöki munkanapján elmondta, szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem tudta befejezni. Közlése szerint a terve az volt, hogy csinál egy szuverén Magyarországot, amely a saját tengelye körül forog. 20 év kellett volna, hogy stabilan megálljon a lábán, a munka egyötöde volt még hátra, mondta a leköszönő miniszterelnök Dopmennek. Kamarazenekari koncert lesz Komáromban május 10-én holnap. 18 órára várják az érdeklődőket a polgármesteri hivatal dísztermébe. Az est házigazdája Hózsa Zsófia zenetörténész lesz. És végezetül sport, a Ferencváros a 25., míg a Zalaegerszeg a második diadala reményében lép pályára a labdarúgó MOL Magyar Kupa szombati döntőjében, de mindkét csapat számára komoly tétet jelent a nemzetközi kupa szereplés is. A fővárosi együttes kilépése az európai kupa porondra már biztos, ugyanakkor korán sem mindegy, melyik sorozatban indulhat. A Bajnokok Ligája selejtezőjét illetően nem a saját kezében van a sorsa, mert a Fizliga utolsó jövő heti fordulója előtt a Győr áll az élen. Amennyiben az Eto nyer Kisvárdán, akkor az Európa vagy a Konferencia Liga marad az FTC számára, márpedig a kvalifikáció során az előbbiben, amit a kupagyőzelemmel elérhet, lenne egy hibázási lehetősége, hogy sorozatban 8-szor is európai kupa főtábláján futballozzon. A Zalaegerszegnek csak a kupa elhódítása jelentené biztosan, hogy nyáron nemzetközi meccseket vívhat, mert a bajnokságban az 5. helyen áll. A MOL Magyar Kupa döntőjét ma este 6 órától tartják.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is sok napsütés várható, igazi szabadtéri programokhoz ideális idővel. A melegebb délutáni órákban helyenként megélénkülhet a szél, de összességében nyugodt, kellemes tavaszi hétvégi idő ígérkezik.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Beleám, sziasztok, déli 12 óráig együtt, ebben az órában már elkezdődik az üzenetküldő műsor. 0620-9849-9485-ös a számom, Gergelyeket tudtok köszönteni. Mosziman és Trips, na kezd már is a hello, de itt lesz Timbaland Nelly Furtadóval. Az lesz majd a Morning of the Dark, rádióz velem!

Egy nagy klasszik 2009-ből, Timbaland és Nelly Furtado, ez volt a Morning After Dark. Te a Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsort Gergelyt tudsz köszönteni, csak szólok. Boldog névnapot nektek, lesz Gergely köszöntés. Na és Buenos Morgan visszatekintő is minden egyes órában. A magyar érettségi került terítékre ebben, és Ádám tesztelni is fogja a kollégákat. Na, érdemes megvárni, higgyétek el. Gigi Doug dalát is itt lesz Dr. Béres Verép Tomival, most pedig K. Kevin és BSV kollab Jacuzzi indul. A raktáros fiúk írtak, küldjük a dalt minden targonca lovagnak, pörögjön a műszak, hát a gyorsabban vége. Na mindez, K. Kevin és

0: Center, Bring Your Love, az újdonságot játszottam nektek, a héten jelent meg egyébként. Kati írt rám, nagyon boldog névnapot szeretne kívánni testvérének, aki Gergely. No, és mindez egy újdonságot is csatolt, ami állítólag Gergelynek a kedvence mostanság, a Dr. Béres és Verét Tomi közöst. Oksi, itt jön az Ugye nem bántad meg. Kati, neked köszönöm, hogy írtál. Gergely, neked boldog névnapot!
1: Itt

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Utaz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.pal@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Asia és Left Outside Alone volt a tiétek, 2004-ből szállítottam. Ez a forrás benne az üzenetküldő műsor Tamással, déli 12-ig vagyunk együtt. Rövidesen itt a Buenos Morgan visszatekintő, benne pedig a magyar érettségivel kapcsolatosan egy kis teszt. Jó lesz, én már hallottam. Előtt azonban tuti, itt jön Gigi Doug. Ferenc írt rám, és ami meglepődtem, hogy egyből értettem az üzenetet. Azt írja, hogy régen volt egy olyan dal, hogy Faluvégi Mulató. Igen, volt. Na, ennek a magyar verziónak a zenei alapját szeretné, hogyha lejátszanám neki, arra emlékezett, hogy Gigi Doug. Igen, Gigi Doug. Uh-huh. És a Lampassion. Na, ez az alapja a Faluvégi Mulatónak. Szép napot neked is, már hozom is!

0: 2004-ből szállítottam neked, ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program, az üzenetküldő műsort hallgatott, 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Elérkeztünk a Bonus Morgan visszatekintőhöz, a program maga minden hétköznap 6 és 10 óra között ébreszt téged Ádámmal és a Rolanddal. Ezen a héten voltak ugye az érettségik, nos, most a magyarba kukkantunk bele, és még teszteljük is a srácokat. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Invokáció eposzi kellék a küzdőfelek felsorolása. Katalógusa meghatározott szempontok szerint a dokumentálást biztosította. Andi, ásította? Jól láttam?
3: Igen.
4: Mondjam, tudom.
2: Tudod, mond.
4: Enumeráció.
2: Azt a rohadt Roland! Jó, és az utolsó. A magyar irodalmi élet nemzeti konzervatív irányának szervezője Herczeg Ferenc lapot is alapított, melynek címe Életképek.
4: Nem.
2: Azt is tudom, hogy nem. Azt is tudom, hogy mi a megoldás, mert itt látom, de nem mondtam volna meg.
4: Várjál, még dátumot is fogok tudni hozzá mondani, Jézusom. Csak adjál egy kicsi időt.
2: És ezeket használod azt az hiszem, életben?
4: Nem, nem soha. Ez volt az új idők, 1894 azt hiszem, és a mixát is írt oda.
2: Menj már egy betélkedőbe. Nyerje nekem pénzt.
4: Jó, van sok hülye passzív tudás a fejembe.
2: Igen, de...
4: Magyar faktos
2: én
4: voltam.
2: Lehet, hogy ezeket egyszer tudtam, vagy megtanultam, de hihetetlen.
4: Várj, azért a dátumnak nézzem valaki utána, jó? Légy szíven, ezt most így fejből mondtam, hogy 1894, jó.
2: Én megyek
4: lehet,
2: tovább,
4: nem
2: mert...
4: Spimmel, de azt hiszem, igen.
2: Mert van sok.
4: Új idők folyóirat. Figyelj. Kettő új idők folyóirat is volt. Ezt nézd meg, tehát ahova a mixát is írt.
2: Választhattok a következő művekből bármit. Most itt hármat kellett, de csak egyet választhatok ki ezekből. És majd...
3: Mit mondtál? 1894?
2: És tényleg leellenőrzöd?
3: Annyi, igen.
2: Akkor jó, betoljok. Na, szóval...
3: Hát jó van, hogy megnyugodjon.
2: Na. Nem lehet, hogy este egyébként fogta és átnézte az egészet.
4: De hogy de én is arra tippelek, persze,
3: igen.
4: Persze, hogy ne.
2: Jó, mondok ez műveket, figyeljetek, választhatok ki belőle egyet, és az, amelyiket választjátok, az itt hármat kellett egyébként, az azt a feladatot kínálja, hogy három szereplőjét meg kell neveznetek. És a hülyék kedvéért leírják itt föl, hogy a király nem elégséges válasz. Tehát szereplő nevet kell meghatározni. Jó, egyet választhatok ki, most nem kell hármat. Antigone, Úri Muri, az ajtó, az életkapuja, a vadkacsa, Nóra, babaház, a sirály, Ványa bácsi, Beszterce ostroma, édes Anna, adjátok vissza a hegyeimet.
4: Hú, ma azt is elfelejtettem, hogy miket soroltál. Hú, a szereplő nevekkel, ezekkel viszont mindig bajba voltam.
3: Igen. A sirály még talán csak-csak. De...
2: Mondj egy szereplőt.
3: Sirályba várjál.
4: Egyet kell, tudok, akinek a birtokán játszódik, az a Sorin.
2: A sirály.
4: Nem, a Sorin. Jó. Jó, nem, most várjál, de a sirály, de a Sorin. Igen. Várjál, mi volt még?
3: Az ajtó volt még.
2: Közben nézem az SMS-eket, jön-e bárki, aki megfejtette, édes vagy bárki Anna. Elkapcsol a rádióról. Roland, ilyeneket te honnan tudsz, elképesztő, írja Móni. Jó, hát figyelj, most nem megyünk ebben mélyebben vele, itt veszik.
4: Trepjov is például oda tartozik, ő
2: figyelj,
4: is szereplő
2: én bármit
4: volt.
2: Elfogadok.
3: A sirályról beszél.
4: Igen, meg a Trepjov anyja várjál a Szorinnak, azt hiszem a felsége, vagy huga, talán a huga. A huga, hogy hát valami figyelj. A betűs, a nem fog beugrani.
2: Én az Antigonét tudom, ott van az Antigon, meg van az Antigoné, és van még a pap.
3: Az édes Annában meg van az édes, meg az Anna.
2: Nem, én a vizet tudtam volna, Jamárt a vadkacsából, az meg lett volna, az valami.
4: Meg van belőle a Hedvig. Igen. Hedvig is van benne.
3: Volt ilyen kérdés, hogy meg kell nevezni három szereplőt.
2: Igen. Hát nyilván, hogyha ezeket frissen olvastad,
3: hát persze,
2: akkor azért ez működhet.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riedl Ádám.

0: Paul McCartney és Michael Jackson, a CCC volt a tiétek, az első órát zártam az üzenetküldő műsorban, de nyitom a következőt, a Gergely nevű ismerősöd van, akkor mindenképpen üzenj nekem. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán a Fastbo és a Nothing Lasts Forever.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
4: Az Ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékital kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, jó napot kívánok! Áprilisban közel 430 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás. Amerikai befektetők tulajdonába került a Dracula kastély. Fákat ültettek a komáromi ovisok. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Áprilisban egy hónap alatt 429,4 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás, önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Szemben az előző év azonos havi 376,4 milliárdos deficittel. A negyedik hónap végére a központi alrendszer deficitje ezzel 3849,8 milliárd forintra nőtt, ami az éves hiánycél 70,7%-a. Ez derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken kiadott gyors tájékoztatójából. A központi alrendszer első 4 hónapjának részletes adatait 2 hét múlva, május 22-én közli a minisztérium az NGM tájékoztatási naptárja szerint. A Vöröskereszt komáromi testületi szervezete idén is faültetéssel tisztelgette a Vöröskereszt alapítója Harry Dunant előtt. A komáromi színes óvoda és szivárvány óvoda kisgyermekei péntek este sejem mirtuszokat ültettek el intézményeik udvarán. A Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár tájékoztatása szerint a Honvéd vezérkar főnöke 2026 májusától elrendelte a hétvégi lövészetek végrehajtását a lőtérre rendelkező katonai szervezetek vonatkozásában. A Magyar Honvédséggel szerződésben lévő Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület sportlövő szakosztálya mesterlövész képzést hajt végre hétvégén a Szomódi Kombinált Fegyvernemi Lőtéren ma tervezett reggel 8-tól estig. Amerikai befektető többségi tulajdonába került a Dracula kastélyként közismert Törcsvári kastély. A műemléket múzeumként működtető cég mostanáig az utolsó román király első Mihály leszármazottainak és rokonainak tulajdonában volt. A román sajtóban megjelent hírek szerint a kastély az Egyesült Államokban bejegyzett Ad Populum csoporthoz került. Az Ad Populum működteti Elvis Presley egykori birtokát, a Gracelandet is. És végül sport, kémkedés történt az angol másodosztályú rájátszás rajtja előtt. Brit sajtóhírek szerint az angol labdarúgó másodosztályban szereplő Southampton egyik elemzője illetéktelenül bejutott a Middlesbrough edzőközpontjába, ahol felvételeket készített a gárda edzéséről 48 órával a két együttes egymás elleni rájátszás mérkőzése előtt. Több szigetországi hírportál arról számolt be, hogy a férfi egy bokorból figyelte a tréninget, amikor felfedezték. Ezután képeket és videókat törölt a telefonjáról, azonosítani pedig nem volt hajlandó magát. Miután elhagyta az edzőközpontot, egy szállodába ment. Ennek mosdójában átöltözött, ezt követően pedig távozott. A Middlesbrough jelentette az esetet az angol labdarúgó ligának, mivel az ilyesfajta kémkedést tiltják a szabályok.
0: Időjárás.
1: A hétvégén országszerte kellemes kora nyárgyas időre számíthatunk. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar. A délutáni hőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Egészen déli 12-ig. Sziasztok! Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, megspékelve természetesen Buenos Morgan visszatekintővel. Üzenj nekem, köszönts névnapos vagy éppen születésnapos ismerőst. Jön miért az I.I.O. és a Rapture, elsőként pedig, ha már ígértem, a Fastboy, na meg a Laughing Last Forever. Rádiózz velem!

és a Rapture az új évezred legelejéről hoztam. Te a Forrás Rádiót hallgatod, ilyen és ehhez hasonló kiválóságok a nap 24 órájában, bátran mondom, hogy csak slágerek. Ilyenkor is, hiszen ti válogattok egészen déli 12 óráig, akkor kezdődik majd a Tempomat, Bálint Lackóval, az új autós magazinunkról beszéltem. Na és beszélek most a matek érettségiről, mert hogy a Bonus Morgan visszatekintőben arról kaptok példákat, hogy újabb teszt érkezik a következő fél órában. Addig viszont itt lesz a The Chemical Brothers, jön a Cat Eye, no és nagy Bogi Dash-sel a Jól leszek újra repül felétek. Balázs keresett meg, küldi ezt a számot feleségének, csak hogy tudja, ő a mindene, alig várja, hogy hazaérjen. Balázs, köszönöm, hogy írtál, drága feleségednek pedig üzi, erősítsünk rá, te vagy Balázs mindene. Nagy Bogi és Dash, itt a Jól leszek újra, sok boldogságot nektek, és siess haza, Balázs!

Jennifer Lopez David Guettával az újdonságot hoztam, ez volt a Save Me Tonight, te a Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a szombat délelőtt üzenőt küldő műsort, köszönöm, hogy velem tartasz. Sandy keresett Viberen, küldi a kedvenc dalát a fodrász lányoknak, pörögjön az olló, legyen szép napotok, ez lenne az üzenet hozzá. Sandy, köszönöm, hogy írtál, a Cats Eye felvételét kéred tőlem. Fodrász lányok, aztán az a frizú jó nézzek ki.

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók. És mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Marty Miller és Take Off and Fly közös Headlines repült felétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egy hűséges hallgató üzenet előttem, így írt alá legalábbis, csak azért írok, hogy megköszönjem a szuper zenéket, amikkel elviselhetőbbé teszitek a hétköznapokat. És ha már szuper zenéket említett, akkor ide pakolta nekem a vadonatúj Netflixes Apex című filmnek a betétdalát is, mert hogy hallotta nálunk, és jó lenne, ha leadnám. Okay, kedves hűséges hallgató, köszi, hogy írtál, további szuper zenékkel bombázunk a hétköznapokon, és még a hétvégéken is, úgyhogy minden elát lenni.

0: féle Brooklyn repült felétek 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egészen déli 12-ig teheted. Buenos Morgan visszatekintő ígértem, hogy hozok ebben az órában is. Kapod már is a magyar érettségi után. Most a matek érettségi került elítékre, és egy újabb tesztet kaptok. Rá kell, hogy jöjjek, hogy Roland egy zseni. Egyszer voltam vele a Boom című műsorban, és ott tényleg csillogtatta a tudását, ellentétben velem. Na, a végén azért felrobbantunk, tehát az nem a Roland hibája volt. Na, mutatom a visszatekintőt!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Na, jöjjön az első csodálatos feladat. Milyen témakör lesz?
3: Matematika.
4: Matematika.
2: Köszönjük szépen.
4: Ne tegyél fel kérdéseket. Köszönjük. Így is koncentrálok, hogy olyanokat mondjak, amit, tehát, hogy
2: ami le van írva, majd
4: értesítjük. Amit tudsz értelmezni, és nem kell hozzá.
2: Jó. Van tollad? Nincs, én fejben gondoltam megoldani.
4: Hát igen, tehát, hogy
2: én bízom magamban.
4: Roland, az nem. Teljesen. Na figyeljetek, egy derékszögű háromszög átfogója 50 cm, az egyik befogója 14 cm hosszú. Határozza meg a másik befogó hosszát.
2: Ja, hát ez könnyű, várjál, ez Pitagórasz tétel.
3: Igen, Roland, számolj számológép nélkül.
2: Igen, igen, a befogó, tehát hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten, tehát ezt a képletet kellene felírni.
3: De várjál.
2: Ezt még én is tudom.
3: Annyira bizé vagy, Roland.
2: Az 2500, 2304.
3: Ne dumálj.
2: 2304, gyök alatt, 96, az mennyi lehet? 40.
3: Nincs gyökjel a számológépemen, várjál, bedöntöm, így lesz.
2: Várjál.
3: Hol egy gyök?
2: Az nem, az
3: hogy
2: kevesebb.
3: Kell gyököt vonni gyökvonó nélkül?
2: Várjál, én már itt közel, mert elkezdek tippelgezni. 48 lesz gyöke. Akkor szerintem, de várjál. Annyi,
3: 2304 gyöke, hagyjatok, 2304.
4: Figyelj, megvan már
3: gyöke,
4: orvádik.
3: Nem, 2304 gyök, mert olyan nincsen izen, nincs gyökvonal az izénben.
2: De hogy figyelj, tudsz nagyjából
3: sancolni. 48!
2: Igaz, hogy egy percet bemondtam, de nem baj.
3: De az is számít, hogy jutottál oda. Tehát nekem megvolt az útvonal, le van vezetve, tehát nekem nem csak egy eredményem
2: az
3: van.
2: Az mi, amit te oda brittyentettél? Én mondtam, hogy Pitagórasz tétel.
3: Pitagórasz tétel, háromszög, megrajzoltam, odaírtam,
2: én megmondtam a képletet, mondtam, hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten.
4: És egyébként tényleg így volt.
3: De ugyanígy jutottam el ide.
2: De csak háromszög, rajzolgattál.
3: Persze, mert le kell rajzolni. De,
2: ezt így le kell vezetni, ahogy én mondtam.
4: Igen, tehát
3: de
4: a megoldás
3: papíron.
4: A megoldásnál
2: csak
4: is.
2: Egy rajz, Morán.
3: Hát, ilyen elszállt.
4: Figyelj, nyugodj le, menjünk tovább.
3: Hagyjatok. Kiszámoltam, megvan Pitagorasz. Ez az egy, amit tudok.
4: Igen, te is tudtad, ügyes köszönöm. Vagy, de hát Rolandnak az agyával nem nagyon lehet egyébként versenyezni. Na mindegy.
2: Hát eddig jó voltam Pitagorasz.
4: Igen. Hány átlója van egy konvex 11 szögnek?
3: 11 konvexben el lehet bújni, vagy nem? Az melyik? A konkávban lehet elbújni, vagy a konvexben?
4: Fogom.
3: Hány milyen átfogója?
4: Mi? Hány átlója van egy konvex 11 szögnek?
3: Hát akkor 11 szög, akkor 11 szög van
4: benne.
3: Átló, hát rajzolok.
2: Erre volt valami képlet?
4: Igen.
3: Nem kell képlet, azt megrajzolok. 11 szög. Rajzolok 11 szöget.
4: Én imádom az arcot.
2: Húha.
3: 11 szög.
4: Igen, ez nehezebb. Én sem fogom levezetni egyébként a megoldásnak a képletet.
2: Az a baj, hogy eszembe jutott egy képlet, de fogalmam nincs, hogy tényleg az a képlet-e, na. Vagy próbál. És hogy amit gondolok benne, mint ismeretlen, az tényleg az átlók száma, mert nekem beugrott egy olyan, hogy n-szer n-3 per 2, és az n az átlók száma, talán, hát de erre fél. Nem mernék mérget venni.
4: Nem bírom
2: és akkor 11-szer 8, az 88 per 2, az 40, létezik, hogy 44 darab átlója lehet egy ilyennek?
4: Nem hiszlek el. És elmondja
2: és a képletet. És te ezt tényleg?
4: Igen.
2: Mondom, vannak ilyen passzív tudásanyagok a fejembe. De abban nem voltam biztos, hogy az n az átlók száma, csak beugrott ez, hogy n-szer n-3 per 2.
3: Ha most tényleg nem az van, hogy megnézted reggel.
2: Halvány fogalmam nincs, hogy mi van az érettségén.
3: Nem, én most elindultam logikus úton, elképzeltem egy 11 szöget, az ilyen nagyon kusza vacak, és meggondoltam azt, hogy ugye egy szögből átló nem mehet a két mellette lévőhöz, mert oda nem tud menni, mert oda fal megy, és ezért
2: fal megy.
3: Igen,
2: tehát élnek nevezik, de
3: ki kell számolni, hogy 11 ilyen pontot kell nézni, ahonnan mindenhova húzhatsz átot, kivéve két helyre, tehát ezt felszorzod, és akkor így nekem is kijön, de ilyen képlet.
2: De mondom, ez nekem így beugrott, csak arra nem emlékeztem, hogy az N az mit jelent. De hogy az N, azt mondom, akkor biztos az átlók száma.
4: Úgyhogy nem
2: hogy, jó,
4: el, komolyan
2: akkor
4: mondom.
2: Az. Na, ez még az a szint, ahol még képbe voltam matekból.
3: Jó, az, hogy nekem képlet nélkül jött ki, az jó?
2: Neked nem jött ki?
3: De hogy nem elképzeltem.
2: Tehát, jó.
4: Neked nem jött ki.
2: Ez a feladat megosztás, hogy Ádi elképzeli, vagy lerajzolja, én meg kitalálom.
3: Hát most mit, hogyha építem a házadat, mit akarsz, hogy inkább ki tudjam számolni, vagy inkább megálljon?
2: Inkább, hogy elképzeld, vagy hogy megépítsd, hát akkor megépítsd.
3: így hallva tényleg hülyeség, amit mondok.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: Ez volt a Turn Me On. Zártam az órát itt az üzenetküldő műsorban, és nyitom a következőt, ami egyben már az utolsó is lesz. Kenya Grace-szel, Pisti hírei után itt lesz a Strangers.
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 11 óra, szép délelőttöt kívánok. Gyerekülésbe rejtette a drogot egy férfi, kábítószer kereskedelem miatt nyomoz a rendőrség. A várakozásokhoz közel illett az áprilisi infláció. Robert Fico, szlovák miniszterelnök elutazott Moszkvába. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Szabó István, ezek a Forrás Rádió hírei. Kábítószerkereskedelem büntet miatt nyomoznak egy 38 éves ózdi férfival szemben, miután autója ellenőrzésekor drogot találtak a gyerekülésbe rejtve. Ezt közölte a rendőrség a honlapján. A férfinél talált több mint 2,5 millió forintot, a nagyértékű autót és a mintegy 200 g kábítószert lefoglalták. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított több kábítószer elosztónak volt a felsőbb kapcsolata, így további nyomozás várható a hálózat teljes felszámolása érdekében, közölték a rendőrök. A várakozásokhoz közel illett az áprilisi infláció, az adatok nem okoztak meglepetést az MT-nek nyilatkozó elemzőknek, de a kilátások bizonytalanok és számos felfelé mutató kockázattól terhesek. A KSH pénteken kiadott jelentése szerint áprilisban 2,1%-osra gyorsult az éves infláció a márciusi 1,8%-ról. Egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken elutazott Moszkvába a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre. Az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik, ezt jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A tervezett program szerint a szlovák kormányfő Moszkvában részt vesz az ünnepségeken, virágokat helyez el az ismeretlen katona sírjánál, valamint az orosz államfővel is találkozik. Ficót elkísérte a szlovák külügyi államtitkár és a pozsonyi parlament alelnöke is. Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták a szlovák ellenzéki pártok. És végezetül sport, a címvédő és listavezető Győri Audi Eto KC 39-29-re nyert a MOL Esztergom otthonában a női kézilabda NB1 mérkőzésén. A Bajnokok Ligájában is címvédő és idén is négyes döntős vendégeknél Fodor Csenge és Dion Hozer 5-5 góllal, Szemerei Zsófi pedig 12 védéssel és egy találattal járult hozzá a sikerekhez. Az Európa Liga jövő heti négyes döntőjére készülő esztergomiaknál Varga Emilia 7, Horváth Fanni 6 alkalommal volt eredményes. Az EL négyes döntőjét a franciaországi Dijonban rendezik, az Esztergom pedig éppen a házigazdával találkozik majd az elődöntőben.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is sok napsütés várható, igazi szabadtéri programokhoz ideális idővel. A melegebb délutáni órákban helyenként megélénkülhet a szél, de összességében nyugodt, kellemes tavaszi hétvégi időig érkezik.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Az utolsó lehetőség előttetek, hogy köszöntsetek Gergelyt, mert hogy ők ma névnapot ünnepeltek. Sziasztok, ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti programban pedig Tamás 12-ig vagyunk együtt. Ez az üzenetküldő műsor. Candy Stationnel mindjárt jön a Hallelujah Anyway. Elsőként pedig, ahogy ígértem, Kanye Grace nyitja a blokkot. Jön a Strangers!

utolsó órához ért az üzenetküldő műsor így szombat délelőtt. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy, 12-ig tehát együtt, onnan pedig Bálint Laszkó jön majd a Tempomat című vadonatúj autós magazin műsorunkkal. Addig tudja, hogy hozok Buenos Morgan visszatekintőt. No, milyen az a galamb póz, vagy egyáltalán milyen az, amikor a galambok párzanak, igen. No, a történet érkezik a következő fél órában, addig viszont tudja, hogy itt lesz mindjárt a Kongs, no meg az Úristen Marcsi írt, a Walmarttól kérni a dalt a Koloplast PLC előkészítőbe Krisztinek, Nikinek, Anikónak, Zsaninak és Ildikónak. Ezzel a számmal egy kicsit ő is ott van. Ügyesek legyetek, csajok, ez lenne az üzenet. Marcsi, köszönöm, hogy írtál!

Olivia Dean és az újdonság, amit hoztam nektek, a So Easy. Csak slágerek a nap 24 órájában, ilyen is ehhez hasonló kiválóságok itt nálunk. A folytatásban is, hiszen jön a Kongs, Laci kérésére Tatabányáról írt, küldeni minden Forrás Rádió hallgatónak a Kongs dalát, jön a Clap Your Hands, hozom, csak

0: Szól tízig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
1: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rush, valamint Brian Adams közös Tonight in Babylon 15 évvel ezelőttről hoztam. Te a Forrás Rádiót hallgatod a nap 24 órájában csak slágerekkel. Ilyenkor pedig az üzenetküldő műsorban azokkal a dalokkal, amiket ti írtok az üzivel. Például most Newvik felvétele jön. A Let Me In, Feri írt, a sofőr, minden kollégát üdvözöl az utakon, különösen az M1-es pályán araszolókat. Nos igen, az M1-es már csak ilyen. Feri a sofőr, köszi, hogy írtál. Legyetek türelemmel, csak óvatosan, mindenkit hazavárnak. Tudjátok, ez még egy ilyen régi duma volt, meg nem mondom, már kimondta. Newvik és a Let Me In.

0: Crash Adams és Jolja New Art a tavalyi évből hoztam. Te a Forrás Rádiót hallgatod, a szombat délelőtti programban pedig Tamás. Buenos Morgan visszatekintőhöz értünk. Na elhagyjuk most az érettségit egy kicsit, rámozdulunk a galambokra, akik párzanak. Megnézzük, milyen pózban lehet. Mármint, hogy na értitek, ugye? Mutatom inkább.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Állítólag a városi madarak jobban megijednek, vagy legalábbis nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mint ha egy férfi.
3: Hát. Oh. Mit árul el ez a nőkről?
2: Ezt ők tudják?
4: Andi, te erről nőként mit gondolsz? Milyen bölcsek ezek a madarak?
2: De hogy az a durva, hogy ebben a kutatásban ugye több... Tehát, hogy úgy küldték feléjük a nőket meg a férfiakat, hogy nagyjából ugyanaz a ruha volt rajtuk, és a nőknek a hosszú hajuk volt, akkor el kellett azt ugye takarniuk, tehát, hogy nem lehetett, hogy látszódjon. És még így is az jött ki, hogy ugye a nők esetében repültek el jobban, mint ugye a férfiaké.
3: Bocsa, de ezek palémadarak? Már, hogy hímek?
2: Nem tudjuk.
3: Hím és nőstény, tehát voltak ott nőgalambok, meg fiúgalambok.
2: Na, azt gondolom nem vizsgálták ennyire.
4: Mert te meg tudsz különböztetni amúgy lánygalambot fiúgalambtól?
3: Hát persze, melyik van felül?
2: Melyik van felül? Csak akkor tudod, ha párosodnak, másképpen nem tudok.
3: Amikor a kéci leselkedik.
4: Miért szerinted, hogy egyfajta galamb póz van? Tehát, hogy te úgy nem magadból indulj ki ilyenkor pasiként, azt nem szabad.
3: Nem vizsgáltam.
2: De tényleg.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: és a Catch, persze, ezzel zártam az órát, és az egész szombat délelőtti produkciót, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 5 órában Tamást és a szombat délelőtti programot hallottátok. A folytatás Lackóé, jön 1 órában a Tempomat, a magazin műsorunk, 1 órától pedig berobban Hittaller Andi, egészen 8-ig tölthetitek vele az időt, akkor a Saturday Live Session indul. Itt lesz maga a műsorvezető DJ Hubik, és persze mellette vendége Thomas Kudinova, a Club Sessionben pedig DJ Deluxe-al és Robin Schulz-al fogtok találkozni, érkezik majd a Sugar Radio Show. Én pedig mentem, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, hétfőn jövök majd, akkor persze, hogy együtt koktélozhatunk majd 10 és 2 óra között. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! A Shows és Cup Sport közös nyit. Jön mindjárt az óra elején az Only You. Hétfőn győszök!
1: Sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, sauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándéki talkupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz déli 12 óra. Jó napot kívánok! Módosul a menetrend az esztergomi vasútvonalon. Orbán Viktor szerint a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Ma lesz a MOL Magyar Kupa döntője. Hozom a részleteket, én Szabó István vagyok, ezek a Forrás Rádió hírei. Felújítási munkálatok miatt május 10-én vasárnap késő estig módosul a menetrend az esztergomi vasútvonalon. Az E72-es és S72-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak angyalföldig közlekednek. A MÁV csoport tájékoztatása szerint Rákos rendező állomáson váltócsere miatt van vágányzár, ezért több elővárosi és nemzetközi vonat menetrendje is módosult. Orbán Viktor szerint a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Így értékelte az idei első negyedéves gazdasági adatokat a távozó miniszterelnök a Pityinger László YouTube csatornáján adott interjújában. Orbán Viktor utolsó miniszterelnöki munkanapján elmondta, szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem tudta befejezni. Közlése szerint a terve az volt, hogy csinál egy szuverén Magyarországot, amely a saját tengelye körül forog. 20 év kellett volna, hogy stabilan megálljon a lábán. A munka egyötöde volt még hátra, mondta a leköszönő miniszterelnök Dopmennek. Kamarazenekari koncert lesz Komáromban május 10-én holnap. 18 órára várják az érdeklődőket a polgármesteri hivatal dísztermébe. Az est házigazdája Hózsa Zsófia zenetörténész lesz. És végezetül sport, a Ferencváros a 25., míg a Zalaegerszeg a második diadala reményében lép pályára a labdarúgó MOL Magyar Kupa szombati döntőjében, de mindkét csapat számára komoly tétet jelent a nemzetközi kupa szereplés is. A fővárosi együttes kilépése az európai kupa porondra már biztos, ugyanakkor korántsem mindegy, melyik sorozatban indulhat. A Bajnokok Ligája selejtezőjét illetően nem a saját kezében van a sorsa, mert a Fizliga utolsó jövő heti fordulója előtt a Győr áll az élet. Amennyiben az Eto nyer Kisvárdán, akkor az Európa vagy a Konferencia Liga marad az FTC számára, márpedig a kvalifikáció során az előbbiben, amit a kupagyőzelemmel elérhet, lenne egy hibázási lehetősége, hogy sorozatban 8-szor is európai kupa főtábláján futballozzon. A Zalaegerszegnek csak a kupa elhódítása jelentené biztosan, hogy nyáron nemzetközi meccseket vívhat, mert a bajnokságban az 5. helyen áll. A MOL Magyar Kupa döntőjét ma este 6 órától tartják.
0: Időjárás.
1: A hétvégén országszerte kellemes koranyárias időre számíthatunk. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar. A délutáni hőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kisgáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. A mai adásunkban szó lesz az év magyar autójáról. Szó lesz még Svájcról, amely megbünteti az átutazókat. Persze csak, ha bizonyos kondíciók teljesülnek. Műszaki vizsgáról is beszélünk majd, mert hogy szó volt arról, hogy éves kötelező vizsgát kell tenni bizonyos kor felett, de ezt az ötletet elvetették. A közlekedési kultúra napja mellett pedig a végén baleseti statisztikákról is beszélünk majd. Tartsatok velünk, ez a Tempo.

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: Az előző adásunkban még csak vártuk az eredményt, na most már tudjuk. A 2026-os évadban ugyanis minden eddiginél több négy hazai autógyártó nevezett az év magyar autója kategóriában, és ezúttal a debreceni gyártású BMW iX3 győzött. Hét kategóriában hirdetett győztest a zsűri, a kedvező áru autók között a Fiat Grande Panda, a családi autóknál a Citroen C5 Aircross, a flottásoknál a Skoda Octavia TDI, a szabadidő autóknál a Volkswagen T-Roc és az Audi Q5, a prémium kategóriában a Hyundai Ioniq 9 és a kis haszon járművek között a Ford Ranger Pew, valamint a Kia PV5 Cargo végzett az élen. Sportautó kategória is volt, itt a Skoda Octavia RS kombi kapott koronát. A zöld kategóriákban a legjobb villanyautó a Mercedes-Benz CLA lett. A hibridek között a Skoda Superb kombi győzött, az elérhető áru elektromos autók mezőnyéből pedig a Renault 4 E-Tech emelkedett ki. A közönségdíjas versengésben pedig közel 5000 szavazat érkezett be, és magabiztos előnnyel a Suzuki S-Cross nyert, megelőzve a Suzuki Vitarát és az Omoda 9-et. A Suzuki tehát ismét söpört, mert hogy az esztergomi gyár modelljei szinte minden évben megnyerik a közönségdíjat, így tehát idén is. Az ünnepélyes díjátadót egyébként május 29-én tartják majd a Green Tech 2026 konferencián.

0: A sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Akik a nyáron valamiért Svájcon keresztül autóznának, figyeljenek. Svájc ugyanis új tranzitdíj bevezetéséről döntött. Azoknak az autósoknak, akik áthaladnak az országon, de nem éjszakáznak ott, az autópálya matricán felül külön díjat kell majd fizetniük. Az átlagos összeg átkelésenként körülbelül 21 svájci frank lesz, ami nagyjából 9000 forintnak felel meg. A svájci politikusok szerint az ország túl sok átmenő forgalmat visel el, ami komoly terhelést jelent az úthálózatra és a környezetre is. Egyes politikusok egyenesen úgy fogalmaztak, Svájc nem lehet olcsó folyosó az Európán áthaladó autósok számára. A rendszer kamerákkal működne, a járműveket belépéskor és kilépéskor szkennelik, és aki meghatározott időn belül elhagyja az országot, az automatikusan fizetési felszólítást kap. A díj bevezetésének pontos időpontja egyelőre ismeretlen, viszont a törvényjavaslat kidolgozása már folyamatban van, így akár nyáron is bevezethetik ezt a rendszert. A Gotthárd alagútnál egyébként minden egyes nyáron kilométeres dugók alakulnak ki, ezt próbálják ezzel is csökkenteni. Aki tehát a jövőben Svájcon át tervezi az olasz vagy éppen a dél-francia nyaralást, annak mindenképpen érdemes már most gondolkodni a kerülő útvonalakon is.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Volt itt egy olyan felvetés, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, de most úgy néz ki, hogy az Európai Unió eredeti terve sútba lett dobva, ugyanis azt írták volna elő, hogy a 10 évesnél idősebb autók esetében kötelező legyen az évenkénti műszaki vizsga, ezt pedig a tagállamok tiltakozása miatt elnapolták. Az EU közlekedési tanácsa elfogadta a tagállami érveket, a 10 évnél idősebb személy és kisteherautók évenkénti vizsgáztatása hivatalosan is lekerült tehát a napirendről. A döntés értelmében továbbra is a 2 éves periódus marad érvényben. Ugyanakkor a tartalom változik. A jövőben olyan elemek is bekerülhetnek az ellenőrzési listába, mint a légzsákok vagy az automatikus vészfékrendszerek. Emellett az elektromos és hibrid járművek sajátosságaihoz igazodó új vizsgálati pontok is megjelenhetnek, és a nitrogénoxid és részecskeszámmérés bevezetése is napirenden van. Az egyik legfontosabb újítás, hogy a jövőben más uniós országban is elvégeztethetik az autósok a műszaki ellenőrzést. Az itt kiállított ideiglenes igazolás pedig 6 hónapig lenne érvényes. A következő vizsgát azonban már otthon kell elvégeztetni. Ez különösen azoknak jó hír, akik hosszabb ideig tartózkodnak külön.

0: Nálunk az infók négy keréken érkeznek. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Május 11-e, azaz hétfő lesz a közlekedési kultúra napja, ehhez kapcsolódva pedig idén is országos programsorozat valósul meg egészen május 15-éig több helyszínen. A kezdeményezés célja pedig nem más, mint hogy felhívja a figyelmet a tudatos, felelős és egymásra odafigyelő közlekedés pontosságára. Az autósokat ingyenes járműátvizsgálásra várják bizonyos helyszíneken, a személygépkocsik járműdiagnosztikai műszerrel történő vizsgálatát és külső szemléjét a Magyar Mobilitás és Autóklub, valamint a kormányhivatal szakemberei végzik. Ha még nem tettétek meg, mindenképpen éljetek a lehetőséggel, mert hogy az ingyenes átvizsgálások főleg azoknak lehetnek hasznos, akik tudják, hogy hamarosan műszaki vizsgára kell vinniük az autójukat, és szeretnék előre kideríteni, hogy mi okozhat gondot. A programokra természetesen előzetes regisztráció szükséges, a helyszíneket és az időpontokat a Magyar Autóklub weboldalán lehet megnézni.

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: Műsorunk végén egy komoly számadatról beszélünk, amelyen azért érdemes elgondolkodni. Egyetlen nap, május 6-án a rendőrök 54 személyi sérüléses közúti balesethez vonultak ki az országban. Ebből egy halálos kimenetelű volt, 16 súlyos és 37 könnyű sérüléssel végződött. Ugyanazon a napon 5 személyt ittas vezetés gyanúja miatt állítottak elő. Ez azt jelenti, hogy napközben egy átlagos szerdán 5 olyan autós volt az utakon, akikről kiderült, hogy ittasan vezetnek, és ez csak azoknak a száma, akiket el is fogtak. Összehasonlításképpen a KSH adatai szerint Magyarországon egy évben nagyjából 17-18 ezer személyi sérüléses baleset történik, ami azt jelenti, hogy naponta átlagosan közel 50 esetben sérül meg valaki az utakon. Május 6-a tehát nem kirívóan rossz naptak számít, ez sajnos a megszokott szín. A számok üzenete pedig egyszerű. Az utakon minden nap történik valami. A közlekedési kultúra napja nem véletlen, hogy épp ebben a hónapban van. És nem véletlen az sem, hogy az ingyenes átvizsgálások és a rendőrségi razziák is egyre sűrűbben követik egymást. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja, amely jövő héten legközelebb ugyanebben az időpontban, tehát szombaton 12 órakor jelentkezik. A folytatásban tartsatok hittal a randival, én pedig csodaszép hétvégét kívánok nektek. Sziasztok!
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva! Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.

0: Forrás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
4: Az ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát bar.

0: információ a bluehill.hu oldalon.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei

0: Pontban egy óra van, jó napot kívánok! Ülés vezett a Fogadgyörökbe zöld területet Tatán program munkacsoportja. Hollywood vetélkedőt rendeztek a tatai városházán. Megtisztították és újra feltöltötték gyermekkönyvekkel a tatai gyermekkönyv megállót. Hozom a részleteket, ezek a tatai krónika hírei. A mikrofonnál Szabó István. A tatai városházán megtartotta első ülését a Fogadgyörökbe zöld területet Tatán címmel tavasszal elindult városszépítő program munkacsoportja. Komondi Ágnes, a munkacsoport alapítója, a megbeszélés kapcsán úgy nyilatkozott: az első találkozón pontosították a teendőiket, és arról is egyeztettek, hogy mely területek lehetnek még alkalmasak az örökbefogadásra. Jó hír, hogy nem csak a munkacsoport lelkes, hiszen már most vannak jelentkezők, akik el tudják kezdeni a közös munkát. Az érintett területek sorában ott van többek között a testvér Városok parkja, melynek gondozására már jelentkezett egy iskola, és az Ady Endre út melletti zöld területek egyes szakaszai is. A Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, Komondi Ágnes kiemelte, a program során nem az önkormányzat vagy a Városgazda Kft. Helyett szeretnének dolgozni, sokkal inkább kiegészítik a munkájukat, és egy aktív partnerség keretében a közösségi összefogás, valamint az önkéntesség népszerűsítése, erősítése mentén dolgoznak, szándékuk szerint jó példát mutatva. A Magyar Hollywood Tanács, valamint Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata szervezésében idén is megrendezték a Hollywood vetélkedő Tatán a Városházán május 8-án pénteken. A tavalyi Tony Curtis évforduló után most Harry Houdini életműve került a fókuszba, a vetélkedőre 5 iskolai csapat nevezett be. A program célja Hollywood magyar filmes gyökreinek jobb megismerése és a tatai vonatkozások felfedése volt a filmgyártásban. A forduló eredményei a következőképpen alakultak: első helyezett a Jávorka Sándor Technikum, második helyezett a Vaszari János Általános Iskola, harmadik helyezett a Bláthy Ottó Technikum. A győztesek össze Budapestre utaznak majd az országos döntőre. Megtisztították és újra feltöltötték gyermekkönyvekkel a tatai gyermekkönyv megállót a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek szabadon cserélhessenek könyveket a Hoz egyet, vigyél egyet elv alapján. A könyv megálló a tatai építők parkjában található. A könyvtár arra kéri a felnőtteket, hogy a megállóba kizárólag jó állapotú, tiszta, firkálás és szakadásmentes gyermekkönyveket, meséket és ifjúsági köteteket helyezzenek el. Május 16-án folytatódik a Nemzetközi Erős Emberek versenysorozata, ezúttal Tatán ifjabb Fekete László világbajnokkal. Az erőemelő versenyszámok megtekintése ingyenes, a helyszín a Güntner Aréna városi sportcsarnok. Ezek voltak a tatai krónika hírei. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Szabó Istvánt hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, remélem jól telik a délutánotok. Már indítom is a mai sziesztát, hozom a szuper dalokat egészen este 8 óráig, meg érdekességeket a nagyvilágból. Ebben az órában például beszélni fogok egy különleges kezdeményezésről. Most azonban indulunk méghozzá Locsival, szól az Anxiety.

Mando Diao és a Dance with Somebody 2009-ből szólt ez a dal itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig megyünk tovább a 5 Seconds of Summer-rel, már indítom is a No Shame-et.

Follow the Flow és a Szélcsend, ezt szólt a Forrás Rádióban, és akkor nézzük, mi ez a különleges kezdeményezés. Az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár úgy figyel a hallgatóik mentális egészségére, hogy a vizsga időszakban jól képzett, barátságos terápiás kutyák látogatnak el a könyvtárba, hogy ezzel segítsék a stressz csökkentését és a feltöltődést. Azt írták egyébként a közleményükben, hogy hiszünk abban, hogy a terápiás kutyák jelenléte nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A foglalkozások egyébként hetente 2x 45 percig lesznek elérhetőek. A kutyával az Emberért alapítvány és a kutyával egy mosolyért alapítvány kutyáival és felvezetőikkel. Szerintem ez nagyon szuper ötlet. Meg az is szuper ötlet, hogy menjünk tovább a legjobb slágerekkel, szóval indítom a The Chainsmokers és Daya közösét, ez a Don't Let Me Down.

Gabrielle és a Van a Woman, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Most pedig egy icipicit körbenézünk, hogy mi a helyzet a Komárom-Esztergom vármegyei utakon. Hát ugye szokás szerint szoktam mondani, hogy az M1-es autópályán mindig figyeljetek oda, mert továbbra is zajlanak a munkálatok, úgyhogy mielőtt elindultok, azért nézzetek körül, hogy mi a helyzet ott. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az 1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél

0: útszűkület van érvényben, távolabb a 17-es és 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Nekem ennyi infom van, ha nektek van ennél több is, akkor küldjétek el nekem a 0620 97 8 97 8 5-ös számra. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Hey, this is Ilya, and this is my new track, Waiting for Tonight.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Byron Tiden és K. Kevin közösét hallottátok, a Carformance-t. Most pedig megyünk is tovább Kato és John közösével, ez pedig nem más, mint a Turn the Lights Off.

Minelli és a Nothing Hurts szólt az imént, és ezzel a dallal bizony elértünk az óra végéhez, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkös nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédő javítás és csere. Kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, üdvözlöm Önöket. Áprilisban közel 430 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás. Amerikai befektetők tulajdonába került a Dracula kastély. Fákat ültettek a komáromi jovisok. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Áprilisban egy hónap alatt 429,4 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Szemben az előző év azonos havi 376,4 milliárdos deficittel. A negyedik hónap végére a központi alrendszer deficitje ezzel 3849,8 milliárd forintra nőtt, ami az éves hiánycél 70,7%-a. Ez derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken kiadott gyors tájékoztatójából. A központi alrendszer első 4 hónapjának részletes adatait 2 hét múlva, május 22-én közli a minisztérium az NGM tájékoztatási naptárja szerint. A Vöröskereszt komáromi testületi szervezete idén is faültetéssel tisztelgette a Vöröskereszt alapítója Heri Dunant előtt. A komáromi színes óvoda és szivárvány óvoda kisgyermekei péntek este sejemmirtuszokat ültettek el intézményeik udvarán. A Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár tájékoztatása szerint a Honvéd vezérkar főnöke 2026 májusától elrendelte a hétvégi lövészetek végrehajtását a lőtérre rendelkező katonai szervezetek vonatkozásában. A Magyar Honvédséggel szerződésben lévő Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület sportlövő szakosztálya mesterlövész képzést hajt végre hétvégén a Szomódi kombinált fegyvernemi lőtéren ma, tervezett reggel 8-tól estig. Amerikai befektető többségi tulajdonába került a Dracula kastélyként közismert Törcsvári kastély. A műemléket múzeumként működtető cég mostanáig az utolsó román király első Mihály leszármazottainak és rokonainak tulajdonában volt. A román sajtóban megjelent hírek szerint a kastély az Egyesült Államokban bejegyzett Ad Populum csoporthoz került. Az Ad Populum működteti Elvis Presley egykori birtokát, a Gracelandet is. És végül sport, kémkedés történt az angol másodosztályú rájátszás rajtja előtt. Brit sajtóhírek szerint az angol labdarúgó másodosztályban szereplő Southampton egyik elemzője illetéktelenül bejutott a Middlesbrough edzőközpontjába, ahol felvételeket készített a gárda edzéséről 48 órával a két együttes egymás elleni rájátszás mérkőzése előtt. Több szigetországi hírportál arról számolt be, hogy a férfi egy bokorból figyelte a tréninget, amikor felfedezték. Ezután képeket és videókat törölt a telefonjáról, azonosítani pedig nem volt hajlandó magát. Miután elhagyta az edzőközpontot, egy szállodába ment. Ennek mosdójában átöltözött, ezt követően pedig távozott. A Middlesbrough jelentette az esetet az angol labdarúgó ligának, mivel az ilyesfajta kémkedést tiltják a szabályok.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is sok napsütés várható, igazi szabadtéri programokhoz ideális idővel. A melegebb délutáni órákban helyenként megélénkülhet a szél, de összességében nyugodt, kellemes tavaszi hétvégi idő ígérkezik.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép délutánt mindenkinek, Pisti köszi a híreket. Ez az óra szokás szerint filmes hírekkel lesz tele, no meg persze a legjobb slágerekkel is. Beszélni fogok például a Csendes barátról, az új Majmok bolygója filmről és a Hókusz pókuszról is. Most azonban indulunk Lizával, ahogy előző óra végén ígértem, szól a Lovers on Mars.
4: We're just stupid and young. I say they're wrong.

Bajalex és a Slap, valamint Lotfi Begi közöse a még mindig ez szólt itt a Forrás Rádióban. És bizony, már az amerikai mozikban is bemutatkozott Enyedi Ildikó Csendes Barát című rendezése. A film főbb szerepeiben egyébként olyan nemzetközi sztárok láthatók, mint Tony Leung Chiu-Wai, Lia Sidhu és Luna Badler. A produkció világpremierje a 82. Velencei Nemzetközi Film Fesztiválon volt. A történet főszereplője Dr. Tony Wong neurológus, aki Hongkongból érkezik Marburgba kutatni. Terveit azonban hamar keresztül húzza a COVID-19 járvány. A bezártság idején egyre több időt tölt a helyi botanikus kertben, ahol különös kapcsolatot alakít ki egy 1832-ben született ginkófával. Egy merész kísérlet során saját agyi aktivitását próbálja összehangolni a fájéval, miközben egy francia botanikus Alice segíti távolról. A történet a látható és a láthatatlan világ közötti kapcsolatot kutatja. Egyébként a Rotten Tomatoes portálon jelenleg 100%-ra értékelik a kritikusok a produkciót. Elég érdekesnek tűnik a történet, szerintem érdemes lesz majd megnézni. Amit pedig érdemes hallgatni, az a Forrás Rádió, hiszen itt a legjobb slágereket hallhatjátok. A folytatásban például megyünk tovább Pinkkel, Indul a Runaway.

Sam Smith és Kim Petras közöse az Unholy, ez szólt itt a Forrás Rádióban. És bizony jön az új Majmok bolygója film, már is megvan a rendező, ő pedig nem más, mint Matt Shackman, aki a Fantasztikus 4-es első lépések rendezője volt. A forgatókönyvet Josh Friedman írja, aki korábban szintén dolgozott az első lépések forgatókönyvén, de az Avatar Tűz és Hamu, valamint a Majmok bolygója a Birodalom szkriptje is az ő nevéhez fűződik. Az új film történetéről egyelőre nem árultak el részleteket, de Shackman producerként is részt vesz a projektben. Én nem tudom, hogy kell-e nekünk még egy újabb Majmok bolygója film, ami viszont szerintem mindenképpen kell, azok a jó dalok. Így megyünk most tovább, Segi és Csekekán közösével, ez pedig nem el.

ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipő talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vintage.

Tomi, és Inna közöse a Cool Me Down 2021-ből szólt ez a szuper dal itt a Forrás Rádióban. Most pedig visszautazunk az időben, méghozzá jócskán, 1998-ból szól, ugyanis Tupac-től a Changes.

0: hogy akarod.
1: Dr. Béres és Király Viktor közöse az Ors is, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És bizony, visszatérnek a Sanderson nővérek, a Disney ugyanis hivatalosan elkezdte a Hocus Pocus harmadik részének előkészítését, és a tervek szerint Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Katie Naimi is visszatérnek a boszorkány trió szerepében. 2022-ben a második rész egyébként hatalmas streaming siker volt, a Nielsen adatai szerint a premier hétvégén 2,7 milliárd percnyi megtekintést hozott össze, és rövid idő alatt a platform egyik legnézettebb eredeti filmjévé vált. Így nem is csoda szerintem, hogy jön a harmadik rész. Én egyébként nagyon szeretem a Hocus Pocust, tetszett azért a második rész is. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak kihozni a harmadikból. Ti szerettétek? Ha igen, akkor írjátok meg nekem 0620 978 978 5-ös. A folytatásban pedig most megyünk tovább Rihannával, Soul az Unfaithful, Tony Moran rádiómix változatában.

0: szám és a trompetta zárja ezt az órát, úgyhogy most jön Pisti a hírekkel, információkkal, utána pedig jövök vissza és indítom a következő órát Meduza, a One Republic és Leoni közösével. Mutatom!
1: Rádió, mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak? Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon. Az Ördöge van piknik teraszon. A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról, szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is!
5: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, üdvözlöm Önöket. Gyerekülésbe rejtette a drogot egy férfi, kábítószerkereskedelem miatt nyomoz a rendőrség. A várakozásokhoz közeli lett az áprilisi infláció. Robert Fico, szlovák miniszterelnök elutazott Moszkvába. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Kábítószerkereskedelem büntet miatt nyomoznak egy 38 éves ózdi férfival szemben, miután autója ellenőrzésekor drogot találtak a gyerekülésbe rejtve. Ezt közölte a rendőrség a honlapján. A férfinél talált több mint 2,5 millió forintot, a nagyértékű autót és a mintegy 200 g kábítószert lefoglalták. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított több kábítószer elosztónak volt a felsőbb kapcsolata, így további nyomozás várható a hálózat teljes felszámolása érdekében, közölték a rendőrök. A várakozásokhoz közeli lett az áprilisi infláció, az adatok nem okoztak meglepetést az MT-nek nyilatkozó elemzőknek, de a kilátások bizonytalanok és számos felfelé mutató kockázattól terhesek. A KSH pénteken kiadott jelentése szerint áprilisban 2,1%-osra gyorsult az éves infláció a márciusi 1,8%-ról. Egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Robert Fico, szlovák miniszterelnök pénteken elutazott Moszkvába a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre. Az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik, ezt jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A tervezett program szerint a szlovák kormányfő Moszkvában részt vesz az ünnepségeken, virágokat helyez el az ismeretlen katona sírjánál, valamint az orosz államfővel is találkozik. Ficót elkísérte a szlovák külügyi államtitkár és a pozsonyi parlament alelnöke is. Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták a szlovák ellenzéki pártok. És végezetül sport, a címvédő és listavezető Győri Audi Eto KC 39-29-re nyert a MOL Esztergom otthonában a női kézilabda NB1 mérkőzésén. A Bajnokok Ligájában is címvédő és idén is 4-es döntős vendégeknél Fodor Csenge és Dion Hozer 5-5 góllal, Szemerei Zsófi pedig 12 védéssel és egy találattal járult hozzá a sikerekhez. Az Európa Liga jövő heti 4-es döntőire készülő esztergomiaknál Varga Emilia 7, Horváth Fan 6 alkalommal volt eredményes. Az EL 4-es döntőjét a franciaországi Dijonban rendezik, az Esztergom pedig éppen a házigazdával találkozik majd az elődöntőben.
0: Időjárás.
1: A hétvégén országszerte kellemes kora nyárias időre számíthatunk. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar. A délutáni hőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között alakul.
0: Járás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Visti, neked pedig köszi a híreket. Ebben az órában szó lesz egy zenei együttműködésről, valamint Blake Lively és Justin Baldoni lezárult peréről is. Persze, a legjobb slágerek sem maradnak el. A 3. óra indul Medusa, a One Republic és Leoni közösével, ez a Fire.

Caro Emerald és a Back It Up Hasselt 2009-ből itt a Forrás Rádióban. És akkor hamarosan megnézzük, hogy mi lett a vége Blake Lively és Justin Baldoni perének, viszont most megyünk tovább Whitney Houston és Clean Bandit közösével, ez a How Will I Know.

hello, és ha nem számít a pénz után pedig, akkor nézzük meg, hogy milyen eredménnyel zárult le Blake Lively és Justin Baldoni pere, ami egyébként másfél évig tartott. A Velünk véget ér című film alatt konfliktus alakult ki közöttük. Az egésznek a konklúziója az az lett, hogy ugye Blake Lively szexuális zaklatással vádolta meg Justin Baldonit, és beperelte, aki ugyancsak így tett, rágalmazás vágyával. Végül peren kívül megegyeztek, de egyik fél sem kapott pénzt. Nem született bírósági ítélet arról, kinek volt igaza, hanem a felek az utolsó pillanatban lezárták az ügyet. Mint kiderült, már hetek óta egyezkedtek. A hivatalos nyilatkozat pedig a következő. A végeredmény, a Velünk véget ér című film, büszkeség mindannyiunk számára, akik részt vettünk abban, hogy életre keljen. Ezt a Page Six-nek nyilatkozták egyébként. A családon belüli erőszak túlélőire és minden túlélőre irányuló figyelem felhívás, valamint az, hogy valódi hatást gyakoroljunk az életükre, olyan cél, amely mellett továbbra is kiállunk. A felek hozzátették, hogy továbbra is határozottan elkötelezettek az olyan munkahelyek mellett, amelyek mentesek a helytelen viselkedéstől és a mérgező, romboló környezettől, valamint őszintén remélik, hogy ez lezárást hoz, és lehetővé teszi, hogy minden érintett építő módon és békében lépjen tovább, beleértve az online térben is a tisztelet teljes környezetet. Nos, hát ez lett a vége ennek a pereskedésnek, érdekes minden esetre. Itt a Forrás Rádióban pedig most megyünk tovább Hillary Duff-fal,

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: lendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékító a kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Anastasia és a Paid My Dues, ez szólt 2001-ből itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Most pedig ugrunk egy jó 20 évet előre az időben, ugyanis indul

Karamell és a várt váratlan, ez volt itt a Forrás Rádióban. És ugye említettem, hogy beszélni fogok egy érdekes zenei kollaborációról. Nos, hát ugye sokan szerettétek a K-pop démonvadászokat, ott egyébként Jinu hangja, An Yo-sop volt, aki Dél-Koreában egyébként elég népszerű színész. Az ének hangja viszont nem ő volt, de tud énekelni, és bizony ő fog együtt zenélni Khaliddal. Ez a hír jött ki május 5-én, ekkor jelentették be azt, hogy a közös kislemezük címe a Something Special, ez pedig majd május 22-én fog megjelenni. Khalidnak egyébként nagyon sok szuper együttműködése van, ilyen például a következő friss dal is, amit Kygóval és Griffinnal közösen készített, ez pedig a Save My Love.

Diana Torrini és a Jungle Drum zárja ezt az órát. Most átadom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat, utána pedig a következő órát Ed Sheerannel indítom majd, mutatom, hogy melyik dalával.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. turulkisgép.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket. Módosul a menetrend az esztergomi vasútvonalon. Orbán Viktor szerint a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Ma lesz a MOL Magyar Kupa döntője. Jönnek a részletek, én Szabó István vagyok, ezek a Forrás Rádió hírei. Felújítási munkálatok miatt május 10-én vasárnap késő estig módosul a menetrend az esztergomi vasútvonalon. Az E72-es és S72-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak angyalföldig közlekednek. A MÁV csoport tájékoztatása szerint Rákos rendező állomáson váltócsere miatt van vágányzár, ezért több elővárosi és nemzetközi vonat menetrendje is módosult. Orbán Viktor szerint a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Így értékelte az idei első negyedéves gazdasági adatokat a távozó miniszterelnök a Pityinger László YouTube csatornáján adott interjújában. Orbán Viktor utolsó miniszterelnöki munkanapján elmondta, szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem tudta befejezni. Közlése szerint a terve az volt, hogy csinál egy szuverén Magyarországot, amely a saját tengelye körül forog. 20 év kellett volna, hogy stabilan megálljon a lábán. A munka egyötöde volt még hátra, mondta leköszönő miniszterelnök Dopmennek. Kamarazenekari koncert lesz Komáromban május 10-én holnap. 18 órára várják az érdeklődőket a polgármesteri hivatal dísztermébe. Az est házigazdája Hózsa Zsófia zenetörténész lesz. És végezetül sport, a Ferencváros a 25., míg a Zalaegerszeg a 2. diadala reményében lép pályára a labdarúgó MOL Magyar Kupa szombati döntőjében, de mindkét csapat számára komoly tétet jelent a nemzetközi kupa szereplés is. A fővárosi együttes kilépése az Európai Kupa porondra már biztos, ugyanakkor korántsem mindegy, melyik sorozatban indulhat. A Bajnokok Ligája selejtezőjét illetően nem a saját kezében van a sorsa, mert a Fizliga utolsó jövő heti fordulója előtt a Győre áll az élet. Amennyiben az Eto nyer Kisvárdán, akkor az Európa vagy a Konferencia Liga marad az FTC számára, márpedig a kvalifikáció során az előbbiben, amit a kupa győzelemmel elérhet, lenne egy hibázási lehetősége, hogy sorozatban 8-szor is Európai Kupa főtábláján futballozzon. A Zalaegerszegnek csak a kupa elhódítása jelenteni biztosan, hogy nyáron nemzetközi meccseket vívhat, mert a bajnokságban az 5. helyen áll. A MOL Magyar Kupa döntőjét ma este 6 órától tartják.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is sok napsütés várható, igazi szabadtéri programokhoz ideális idővel. A melegebb délutáni órákban helyenként megélénkülhet a szél, de összességében nyugodt, kellemes tavaszi hétvégi időig érkezik.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, neked pedig köszi a híreket. Vágjunk bele egy újabb órába, amiben a legjobb slágerek mellett hozok érdekességeket is. Például ebben az órában az is ki fog derülni, hogy a közös éneklés milyen hatással van ránk. De előtte még jön, ahogy előző óra végén ígértem, Ed Sheeran és a Sapphire.

Ez volt a Visszavérem itt a Forrás Rádióban. Mindig veletek vagyunk, a folytatásban pedig már megyünk is tovább Milo és Florence Armand közösével, ez pedig nem más, mint a Castaway.

Calvaro, Solar és Amuero után, akkor nézzük meg most, hogy milyen hatással van ránk, hogyha közösen éneklünk. A közös éneklés és a ritmikus légzés bizonyítottan csökkenti a stresszt és erősíti a társas kötelékeket. A dudolás például megnöveli az orr üregi nitrogénmonoxid szintjét, a szinkron mozgás pedig endorfinokat szabadít fel. Egy kutatás szerint, amikor egy kórus tagjai együtt énekelnek, valami egészen megdöbbentő dolog történik. Nem csak a légzésük kerül szinkronba, de a szívek is elkezdenek ugyanabban a ritmusban verni. EEG hiperszkennelésnek nevezett eljárásokkal, amikor több ember agyi aktivitását mérik egyszerre, a kutatók kimutatták, hogy a közös zenélés, például egy gitárduett közben az agyak is összekapcsolnak. A tested még akkor is a közösségre hangolódik, ha csak csendben ülsz a tömegben. Nos, akkor hangolódjunk most mi is, énekeljetek vagy dúdoljatok, szól a folytatásban.

21 Pilots és a Saturday, ez szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor most egy icipici orvos meteorológia fog következni. Front nem terheli a szervezetet, azonban egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és migrén is előfordulhat a meleg hatására. Nézzük akkor meg most még azt, hogy az allergiások mire számíthatnak. Alacsony szinten van a nyír, a dió, a fenyőfélék és a vadgesztenye, viszont közepes tartományban van a pázsitfűfélék, az eperfafélék és a tölgy. Nos, hát a mai napon helyre lehet számítani, meg arra, hogy a folytatásban is hozom a legjobb slágereket. Most megyünk tovább, Morcsibával szól a Rome Wasn't Built in a Day.

Filó és az Élem az álmaim, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok. Egészen este 8 óráig hozom nektek majd a jobbnál jobb dalokat. Az óra végéig például mindenképpen szólni fog majd Doja Cat és SZA közöse a Kiss Me More, meg Drake, Wizkid és Kayla közöse is a One Dance, de most a folytatásban Lady Gaga-val megyünk tovább, indítom a Born This Way-t.

Gwen Stefanitól szólt a Cool 2004-ből itt a Forrás Rádióban, és bizony elértünk egy újabb óra végéhez is, ami azt jelenti, hogy most át kell adnom a mikrofont Pistinek, ő elmondja a híreket, információkat, aztán utána visszatérek, és indítom a következő órát Calvin Harris és Rag & Bone Man közösével, ez lesz a Lovers in a Past Life, mutatom!

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra. Jó napot kívánok! Áprilisban közel 430 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás. Amerikai befektetők tulajdonába került a Dracula kastély. Fákat ültettek a komáromi ovisok. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Áprilisban egy hónap alatt 429,4 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Szemben az előző év azonos havi 376,4 milliárdos deficittel. A negyedik hónap végére a központi alrendszer deficitje ezzel 3849,8 milliárd forintra nőtt, ami az éves hiánycél 70,7%-a. Ez derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken kiadott gyors tájékoztatójából. A központi alrendszer első 4 hónapjának részletes adatait 2 hét múlva, május 22-én közli a minisztérium az NGM tájékoztatási naptárja szerint. A Vöröskereszt komáromi testületi szervezete idén is faültetéssel tisztelgette a Vöröskereszt alapítója Harry Dunant előtt. A komáromi színes óvoda és szivárvány óvoda kisgyermekei péntek este sejemmirtuszokat ültettek el intézményeik udvarán. A Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár tájékoztatása szerint a Honvéd vezérkar főnöke 2026 májusától elrendelte a hétvégi lövészetek végrehajtását a lőtérre rendelkező katonai szervezetek vonatkozásában. A Magyar Honvédséggel szerződésben lévő Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület sportlövő szakosztálya mesterlövész képzést hajt végre hétvégén a Szomódi Kombinált Fegyvernemi Lőtéren ma tervezettel reggel 8-tól estig. Amerikai befektető többségi tulajdonába került a Dracula kastélyként közismert Törcsvári kastély. A műemléket múzeumként működtető cég mostanáig az utolsó román király első Mihály leszármazottainak és rokonainak tulajdonában volt. A román sajtóban megjelent hírek szerint a kastély az Egyesült Államokban bejegyzett Ad Populum csoporthoz került. Az Ad Populum működteti Elvis Presley egykori birtokát, a Gracelandet is. És végül sport, kémkedés történt az angol másodosztályú rájátszás rajtja előtt. Brit sajtóhírek szerint az angol labdarúgó másodosztályban szereplő Southampton egyik elemzője illetéktelenül bejutott a Middlesbrough edzőközpontjába, ahol felvételeket készített a gárda edzéséről 48 órával a két együttes egymás elleni rájátszás mérkőzése előtt. Több szigetországi hírportál arról számolt be, hogy a férfi egy bokorból figyelte a tréninget, amikor felfedezték. Ezután képeket és videókat törölt a telefonjáról, azonosítani pedig nem volt hajlandó magát. Miután elhagyta az edzőközpontot, egy szállodába ment. Ennek mosdójában átöltözött, ezt követően pedig távozott. A Middlesbrough jelentette az esetet az angol labdarúgó ligának, mivel az ilyesfajta kémkedést tiltják a szabályok.
0: Időjárás.
1: A hétvégén országszerte kellemes kora nyárias időre számíthatunk. Több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar. A délutáni hőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Pisti neked, köszi a híreket. Egészen este 8 óráig még itt leszek veletek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Az óra elején például itt lesz a Jonas Blue és a Why Don't We közöse, ez a Don't Wake Me Up. Viszont, ahogy ígértem, Calvin Harris és Regan Bowman közösével indulunk tovább, ez a Lovers in a Past Life.

Maxwell és Steve Edwards közöse a Watch the Sunrise. Ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is itt Taler Andreát halljátok, meg Naked, Mabel Lerner és Polo G közösét, szól a Better Days.

Sipi, Lotfi Begé és Siposev Tamás közöse a buliban, ez volt itt a Forrás Rádióban. És bizony elárverezik Matthew Perry személyes tárgyait. Az érték tárgyai között szerepelnek dedikált jóbarátok forgatókönyvek, Monica és Rachel lakásának kukucskáló lyukának másolata, Banksy alkotás és egyébként egy Batman pingpong asztal is. Az aukciós oldal kedden nyílt meg, az érték tárgyakat pedig május 18-a és 29-e között lehet majd megtekinteni Beverly Hillsben. A június 5-én a Heritage Auctions ház megrendezett árverésén kerülnek ezek kalapács alá. A befolyt összeget a Matthew Perry nevét viselő alapítvány kapja meg, amely a függőséggel küzdők megsegítésére jött létre. Szomorú ezt így olvasni, de egy jó célt szolgál. A folytatásban pedig megyünk most tovább Sigma és a Cigdet közösével, ez pedig nem más, mint a Cry.

0: ez életérzés. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Gurúcsos Project és az Infinity, ezt ott itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És akkor most megnézzük, hogy hogyan lehet spórolni a sütőpapírral. Ami biztos, hogy csak tiszta és sértetlen papír kerülhet vissza a sütőbe. Azonnal ki kell dobni, ha sötét, égett foltok jelennek meg rajta, erősen átázott a zsírtól, tapintásra pedig törékenyé vált. A papír élettartamát meg lehet növelni, például ne tegyük be a sütőpapírt már az előmelegítéskor, így csak a tényleges sütési idő alatt éri a hő. Aztán a 220 fokos határt is érdemes betartani, ami szintén segít megőrizni az anyag minőségét. Nos, ezek tényleg egyszerű trükkök voltak. Most pedig visszakanyarodunk a slágerekhez. Jonas Stolzól a Coming Home.

0: ide!
1: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Valhallótól szólt a Gyere és táncolj. Most pedig megyünk is tovább Jade-el, szól tőle a Forget You For Now.
2: Jó.

Zoraida és Tippeim közös a Low, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Most pedig átadom a mikrofont Pistinek, mert bizony elértünk az óra végéhez, utána pedig természetesen visszatérek és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
1: Az ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, ördöge van piknik terasz.
1: Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra, üdvözlöm Önöket. Gyerekülésbe rejtette a drogot egy férfi, kábítószerkereskedelem miatt nyomoz a rendőrség. A várakozásokhoz közeli lett az áprilisi infláció. Robert Fico, szlovák miniszterelnök elutazott Moszkvába. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Kábítószerkereskedelem büntet miatt nyomoznak egy 38 éves ózdi férfival szemben, miután autója ellenőrzésekor drogot találtak a gyerekülésbe rejtve. Ezt közölte a rendőrség a honlapján. A férfinél talált több mint 2,5 millió forintot, a nagyértékű autót és a mintegy 200 g kábítószert lefoglalták. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított több kábítószer elosztónak volt a felsőbb kapcsolata, így további nyomozás várható a hálózat teljes felszámolása érdekében, közölték a rendőrök. A várakozásokhoz közeli lett az áprilisi infláció, az adatok nem okoztak meglepetést az MT-nek nyilatkozó elemzőknek, de a kilátások bizonytalanok és számos felfelé mutató kockázattól terhesek. A KSH pénteken kiadott jelentése szerint áprilisban 2,1%-osra gyorsult az éves infláció a márciusi 1,8%-ról. Egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken elutazott Moszkvába a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre. Az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik, ezt jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A tervezett program szerint a szlovák kormányfő Moszkvában részt vesz az ünnepségeken, virágokat helyez el az ismeretlen katona sírjánál, valamint az orosz államfővel is találkozik. Ficót elkísérte a szlovák külügyi államtitkár és a pozsonyi parlament alelnöke is. Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták a szlovák ellenzéki pártok. És végezetül sport, a címvédő és listavezető Győri Audi Eto KC 39-29-re nyert a MOL Esztergom otthonában a női kézilabda NB1 mérkőzésén. A Bajnokok Ligájában is címvédő és idén is 4-es döntős vendégeknél Fodor Csenge és Dion Hozer 5-5 góllal, Szemerei Zsófi pedig 12 védéssel és egy találattal járult hozzá a sikerekhez. Az Európa Liga jövő heti 4-es döntőire készülő esztergomiaknál Varga Emilia 7, Horváth Fanny 6 alkalommal volt eredményes. Az EL 4-es döntőjét a franciaországi Dijonban rendezik, az Esztergom pedig éppen a házigazdával találkozik majd az elődöntőben.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is sok napsütés várható, igazi szabadtéri programokhoz ideális idővel. A melegebb délutáni órákban helyenként megélénkülhet a szél, de összességében nyugodt, kellemes tavaszi hétvégi idő ígérkezik.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok, Pisti, neked pedig köszi a híreket. Hát ugye repült ez a mai nap, hogy már csak 2 óránk van együtt hátra, aztán jön a Saturday Live Session, meg a Club Session, de természetesen érdemes továbbra is velem tartani, hiszen jönnek folyamatosan a jobbnál jobb slágerek. Cyril és Marjo közösével indulunk tovább, ez a Still Into You.

Ez a Forrás Rádió Komáromban az FM 90,5-ön. No nightmares when you can still see the light.

Zara Larsson és a Midnight Sun, ez szólt itt a Forrest Radio-ban. A mikrofon mögött továbbra is Hittaler Andreát halljátok, és hát nagyjából másfél óra van még hátra, és kezdődik a Saturday Live Session, amiben este 8 órától DJ Kutinova, aztán 9 órától pedig DJ Hubik lép a keverőpult mögé. Utánuk pedig a Club Sessionben 10 órától DJ Deluxe érkezik, és hát 11 órától szokás szerint Robin Schulz és a Sugar Radio Show fogja zárni a napot nálunk. Most pedig megyünk tovább Rácz Gergő és Orsovai Reni közösével, ez nem más, mint a

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép estét kívánok mindenkinek, ez még mindig a Siesta, viszont annak is az utolsó órája. Ugyanis 8 órától indul a Saturday Live Session, aztán 10 órától a Club Session. Érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba. Viszont még én ülök a keverőpult mögött, szóval indul Crystal Rock és Kávó közösen.

Békefi Viki és Jao közöse Amennyire legyek még, elszólt itt a Forrás Rádióban. És bizony, hamarosan indul a Saturday Live Session, meg a Club Session, úgyhogy már is mondom, hogy kikkel bulizhattok ma. Este 8 órától a Saturday Live Sessionben jön DJ Kutinova, 9 órától pedig DJ Hubik, aztán 10 órától a Club Sessionben DJ Deluxe indít, és szokás szerint 11 órától jön Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Szóval érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is. Én pedig most elköszönök tőletek, mert lejárt a műsoridőm, holnap fogunk találkozni legközelebb reggel 7 órától. Vigyázzatok magatokra, jó bulizást kívánok, hogyha mentek. Köszönöm, hogy eddig itt voltatok velem. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. Sziasztok!

0: A TV moci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! Több köbméter szemetet gyűjtöttek a Pilisben. Közel 500 diák vett részt idén a hagyományos erőt kupa futóversenyen Komáromban. Módosult a menetrend az esztergomi vasútvonalon. A hírperceket Szabó Istántól hallják 2026. május 9-én szombaton. A hosszú tél és a száraz tavasz után fontos a megújulás étkezés szempontjából is. Barnán és Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus, a tavaszi étkezés mellett az egészséges mértékű fogyásról is beszélt rádiónknak. Barnán és Susa Évát hallják.
3: Kevésbé vágyunk a nehezebben emészthető ételekre, úgyhogy ennek kapcsán mindenkinek azt javasolnám, hogy valóban próbáljunk a könnyebben emészthető ételek felé fordulni, és amikor járunk ugye a boltokba, a piacon, azért egyre nagyobb a választék a friss, szezonális termékekből. Ahhoz, hogy a szervezetünknek mindent meg tudjunk adni, főleg így a télből a tavaszi átállásnál, ugye az mindig az is szempont, hogy egyrészt attól még adjuk meg az energiát, tehát a fehérje zsír szénhidrátot, tehát hogy ne váltsunk hirtelen. Tehát egyrészt legyenek meg ezek az úgynevezett makrotápanyagok, és legyenek meg az úgynevezett mikrotápanyagok, ugye ezek alatt értjük az ásványi anyagokat, a vitaminokat, vagy a flavonoidokat, ami ugye az adott gyümölcsnek, zöldségnek adja a színét, tehát ezek, aminek ilyen nagyon intenzív, erős színe van, azokat a gyümölcsöket, zöldségeket általában is szoktuk javasolni, de most ebben a tavaszi időszakban és mindenképpen akár a saláta, a spenót, a továbbra is egy sárgarépa, még tudunk venni sütőtököt, egy áfonya, tehát hogy tényleg elég nagy a választási lehetőség, és a táplálkozásnak most már azt hiszem, hogy már mindannyian szembe találkozunk ezzel a mikrobiom kérdéskörrel, ugye a maga mikrobiom azt fogja nekünk jelenteni, hogy milyen a bélflóránk. Minél változatosabban táplálkozunk, annál jobbat teszünk általában a szervezetünknek, de ez igaz a bélflóránkra is, úgyhogy én mindenkinek ebből a szempontból mindenképpen azt tudnám javasolni, hogy ami a legjobb a bél szempontjából, ezek a zöldségek, gyümölcsök és a teljes kiöllésű gabonák. Arra próbáljunk törekedni, most már van erre is egy ajánlás, úgyhogy ha valakinek erre van kapacitása és kedve, akkor úgy szól az ajánlás, hogy heti 30 féle gyümölcs, zöldség, olajos mag, hüvelyes és gabona. Tehát, hogy ez valamennyi beletartozik a 30-ba, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy érdemes egy kicsit utána nézni, mert hogyha odafigyelünk, akkor azért ez megoldható. Tehát, hogy tényleg tudunk 30 féle alapanyagot ebből a szempontból összeválogatni.
2: Felújítási munkálatok miatt május 10-én vasárnap késő estig módosul a menetrend az esztergomi vasútvonalon. Az E72-es és S72-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak angyalföldig közlekednek. A MÁV csoport tájékoztatása szerint Rákos rendező állomáson váltócsere miatt van vágányzár, ezért több elővárosi és nemzetközi vonat menetrendje is módosul. A Benedek Endre Barlangkutató Egyesület, a BEPTE szemétírtók csapata jelentős mennyiségű hulladéktól tisztította meg az erdőt, közölte a dorogimedence.hu oldal. A Barátkúti parkoló és a két bükkfanyerek közötti szakaszon a Dobogókői út mentén szervezett akcióban közel 30 fő vett részt. A csapat összesen 7 helyszínen dolgozott, és mintegy 10 köbméternyi illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze. A területen évtizedek alatt felhalmozott hulladék rendkívül vegyes képet mutatott, az építési törmeléktől és kábelektől kezdve az autógumikon át egészen a háztartási és egyéb sokszor megkökkentő tárgyakig. A mostani akció egy korábbi március 31-i szemétszedés folytatása volt, amikor a főútról látható részeket már megtisztították. Az erdő mélyén maradt hulladék eltávolításához azonban több emberre volt szükség, ezt a feladatot vállalták most az önkéntesek. A BEPTE felhívja a figyelmet arra is, hogy bár a hulladék összegyűjtése fontos lépés, a legnagyobb hangsúlyt a megelőzésre és a környezettudatos szemlélet erősítésére kell helyezni. Mint írják, a környezetszennyezés napjaink egyik legégető problémája, amely ellen mindenkinek kötelessége tenni. Az akcióhoz többek között a zöld a kázmány csapata, helyi lakosok, budapestiek, valamint az esztergomi önkormányzat képviselő testületének néhány tagja is csatlakozott. A begyűjtött hulladék elszállításáról Esztergom város önkormányzata gondoskodott. A szervezők szerint a munka hasznos volt, ugyanakkor jól mutatja, hogy továbbra is komoly problémát jelent az illegális hulladéklerakás a térség kedvelt kiránduló helyein, ez olvasható a cikkben. Közel 500 diák vett részt idén a hagyományos erőt kupafutó versenyen Komáromban, ahol a sport és a közösségi élmény került a középpontba. A komáromi napok részeként megrendezett esemény ismét nagy sikernek örvendett. Az esemény létrejött egy közös munka eredménye, amiben részt vett a komáromi Petőfi Sándor általános iskola, a komáromi sporthagyományokat őrző kerekasztal és a Komárom körzeti diákbizottság. A Föld napja alkalmából idén először szervezték meg a Föld kincskereső programot Esztergomban, ahol az óvodások játékos formában ismerkedhettek meg a természet értékeivel. Ezt közölte a dorogimedence.hu. Mint írják, az eseménynek a Gátőrház adott otthont, ahol az esztergomi óvodák nagy csoportosai több állomáson keresztül szerezhettek új ismereteket. A gyerekek a környezetvédelem, a vizek világa, az élőlények sokfélesége, valamint a biztonságos közlekedés alapjai kapcsán is bővíthették tudásukat. A program megvalósításában több szervezet is közreműködött, köztük a Duna Múzeum, az önkormányzati rendészet, az esztergomi rendőrkapitányság, a város főkertésze, valamint Botos Tamás, a vizek doktora. A kicsik számos feladatban részt vehettek, madárfelismerő játékban tesztelhették tudásukat, madárodukat festettek, valamint kötélhúzó versenyen is összemérhették erejüket. Az elkészült odukat később a tanúsvény mentén helyezik ki, így a gyerekek a későbbiekben is nyomon követhetik a természet apró lakóinak életét. Viselet bemutatóval és kiállítás megnyitóval várták a népművészet kedvelőit a Magyar Népviselet napja alkalmából a Generációk házában Komáromban. A kiállítók Méhes Kata, Bicskei Najvír Téva és Janka Ferencné saját készítésű és saját gyűjtésű népviseleteket mutattak be az érdeklődőknek. A kiállítást Hajnal Dóra, a Komáromi Kulturális Kft. Vezetője ajánlotta a látogatók figyelmébe. A kiállítóknak dr. Molnár Attila polgármester is gratulált, a megnyitón közreműködött P. Szolomajer Zsófia és Keltai Bert a néptáncos, a Horsa Banda, akik a megnyitót követően koncertet is adtak a Generációk háza udvarán. Fontos, a rendkívüli tárlat látogatható egészen pontosan május 15-éig. És végezetű sport, a címvédő és listavezető Győri Audi Eto KC 39-29-re nyert a MOL Esztergom otthonában a női kézilabda NB1 tegnapi mérkőzésén. A Bajnokok Ligájában is címvédő és idén is négyes döntős vendégeknél Fodor Csenge és Dion Hauser is 5-5 góllal, Szemerei Zsófi pedig 12 védéssel is egy találattal járult hozzá a sikerhez. Az Európa Liga jövő heti négyes döntőjére készülő esztergomiaknál Varga Emilia 7, Horváth Fanni 6 alkalommal volt eredményes. Az EL4-es döntőjét a franciaországi Dijonban rendezik, az Esztergom pedig éppen a házigazdával találkozik az elődöntőben. A hírperceket Szabó Istvántól hallották 2026. május 9-én szombaton. További jó rádiózást és szép estét kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsora, a házigazda DJ Hubik.
1: Ez itt a Saturday Live Session, a Forrásrádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. Sziasztok! A mikrofonnal az állandó házigazda műsorvezető DJ Hubik, Hubik Sándor, jó magam, indul az első élő buli mixóra. A mixpult mögött köszönhetem Tomas Kutinovát, aki most már elég nyáriasan érkezett. Rövid nadrág, rövid póló, kigyúrt felső test, szervusz Tamás!
2: Hello, sziasztok! Én nagyszerű, ilyen jó időben nem is lehet
1: rég összülni. Láttalak, nagyon fit vagy, öcsém, nagyon
2: komolyan mondom. Itt a nyár, tudod, fel kell készülni.
1: Tomi szerint a férfiak 40-es éveikben tudnak a legjobban kinézni, igaz ez Tamás? Te most 39 vagy.
2: Nem tudom, hogy így van, de én igyekszem ezt tartani.
1: Azért a dohányból be elkérték a személyedet.
2: El, nagyon boldogan adtam oda.
1: Na akkor húzzál bele, mi ott hoztál nekünk?
2: Kérlek szépen, hát egy szokásos progresszív house vonalon fogunk mozogni, 122 BPM-en zsíros ütemekkel.
1: Szép lüktető ütemek. Ja, azért gondolj a populári zenék kedvelőre, csak finoman arra kérlek baj. Nagyon szépen. Nem, nem mindegy, de...
2: Közben már gondolok el.
1: Na azért hiszem. És már buli műsor, május 24 pünkös vasárnapot mindenki szigorúan vésse be a naptárba pünkösdi karneváli szingliparti a Forrásrádióba karöltve. A DJ pult mögött Szecsei, apánk a Vénys Trigó, Zimmerer és jó magam a parti sorozat házigazdája DJ Hubik, ami pedig a hölgyek kényeztetését illeti, érkeznek a színpadra a Bad Dancers Cheap and Dale fiúk. Ez alkalommal is a háromszínű karszalag játszik, piros csak buli, sárga egy éjszakás kaland, zöld, érted, jöttem. Vár tehát mindenkit a térség egyetlen 18 éve teltházas felnőtt buli sorozat a Tatán, a Ginger Bar pincéjében, pince nyitójában, Alkotmány út 6 szám alatt, tehát Tata Alkotmány út 6, mindenki jegyezze meg, tehát vigyázzat, a Singli Party nem a szokott helyen Tatán, hanem a Ginger Bar pincéjében Tatán, az Alkotmány út 6 szám alatt lesz most megtartva, ami pedig a ma estét illeti működnek SMS Viber számaink 0620 978 9785. Szuper az idő, kellemes buli készülődést, hangerőt fel, induljon a szombati esti kerti party, jó készülődést mindenkinek, akik bulizni indulnak. A Mixpultnál 21 óráig Tomas Kutinova, majd 21 órától érkezem jó magam egy kis szombatesti Szigli Partis Classic House pesgésre, amolyan kec csináló a pünkösd vasárnapra a Ginger pince nyitó buliába. Maradjatok a Forráson, Tamás, te meg csapasd neki. Jó az intród.

És ez volt a Set the Light Session, a Forrás Rádió élő mix műsor, meg sajnos a végéhez értük. Az elmúlt órában jó magam DJ Hubik pörgettem a legjobb single part és klasszik house zenéket. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy inkább otthon maradnak, nekik jó pihenést, kellemes kerti partizást, kellemes házi bullizást. Maradjatok továbbra is a Forrás Rádión, percken belül jön a Club Session, ahol 22 órától DJ Deluxe mixel nektek egy egész órán keresztül, majd 23 órától érkezik a Sugar Radio Show Robin Schulz legújabb összeállításával. A műsorvezető jó magam, és az elmúlt óra mixelője DJ Hubik kicsekkolok. Jövő héten szombaton újra ugyanitt élő műsorban találkozunk. Jó éjszakát, sziasztok!

megkérdezik, miért ilyen jó a napod. Ne titkold! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerel.

elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.

Rádió SoundCloud csatornáját. You've been listening to Sugar Radio. For more info, check out robinschulz.com. Robin Schulz returns same time next week. Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Íjés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

arányosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.